Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Michael Moore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindössze Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetésként ért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy-t pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a Top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelentiszttel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opelite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésszel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opelite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opelite, ez most az aktuális kedvenc.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: egyen csak igazi mai sláger megy, nem sokára a tökéletes celeb, akinek 10 éve van jogsia, és hát ebben az elmúlt 10 évben elég szép autó gyűjteményt felhalmozott. 3 Rolls-Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, Chevrolet, 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren is. Azt hiszem egy Elvis Presley Cadillac is van a tulajdonában. Jó, hát hogyha az embert Lady Gaga-nak hívják, akkor úgy könnyű. Ő jön nem sokára, és ez az igazi mai sláger.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek közt azt is elmondta nekünk Sam Feld, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Balázsék 3/4-6 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrészelt dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül esetleg. Hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra vízzel töltik fel a dévaványai érvonulatokat. Nehézségek ellenére védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as csapata. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Látványos eredményeket hozott és újabb szakaszához érkezett a dévaványai érvonulatok rendkívüli vízpótlása a Körösladányi öntözőrendszerben. A hármas körösből átemelt friss víz már sikeresen elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát, ahol a szakemberek megkezdték a további mobil szivattyúk telepítését és üzembe helyezését, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Ezek a nagy teljesítményű berendezések biztosítják, hogy a tavaly már sikeresen megújított területek idén sem maradjanak szárazon. A projekt folytatásának köszönhetően a következő napokban a víz ismét elárasztja a dévaványai érvonulatokat, tartósan javítva a térség mikroklímáját és megőrizve a helyi vadvilág életterét. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as első osztályú röplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. A sikeres szezon hajrában az utánpótlás szakmai stábját a felnőtt csapat edzői és háttérszakemberei is erősítették, biztosítva a fiatalok folyamatos fejlődését. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helig Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhető.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Májusi Jónás aranyat ér.
2: Így van.
1: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
2: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
1: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
2: Azt pláne
3: írd le. Duplán jöhet.
2: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
1: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
2: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
1: Egy teljes sort megettél.
2: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vett észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vett észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
1: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves struktúrájuk.
3: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te elloptad a sort.
1: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció, hanem hogy
2: az a generáció nem azt tanította.
1: Nem, nem.
2: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
1: egy
2: nem?
1: Egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
3: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
1: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
2: Ez most megütött.
1: Ez megütött? Nem?
2: Nagyon durva.
1: Ugye?
2: Hú, van, megkönnyeztem.
3: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
2: Inkább anyád.
1: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát most még
3: éppen szállt.
1: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
2: Ez kemény.
1: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
2: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
1: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lehet igazad öreg. Tudod, így.
2: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
1: Igen.
2: Valójában érted?
1: Igen.
2: Az okozója és a megoldója.
1: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
2: Igen,
1: és
2: de ugye addigra ez a működésed kicsit, igen, és ezt kell levetköznöd, meggyógyítanod.
1: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
3: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, ugye, és megtámadják az életet.
2: Csak tanuljál. Tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordult. És akkor hazamész szomorúan, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
2: Vérbosszú!
3: Nem baj, majd te
2: sem indod meg! Levadászuk! És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félhet, hogy hazajössz és agyonvernek.
3: Mennyire részek?
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged? Az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
1: Ebben most mind a kettőnek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
2: Éreztem ezt, ahogy ezt elmondtam.
1: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy ez most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
3: csend van.
1: Amikor így csend van, és így és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
1: Én is, ahogy te is szoktál félelet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
2: Meg kell.
1: Hát valami jó,
3: mi miatt van ez a szorongás?
1: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
3: mondjuk
1: úgy
3: ez egy
1: fel,
3: elég erős álom.
1: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden értem,
3: hogy
1: hibás.
3: És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy...
1: Nem, ezek nem, sose arcosa volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
2: hát arra... ez mindennek a, igen. A ventilálása, igen. Levezetése, belálmodása, persze. Nagyon
1: minden
2: durva.
1: A te hibád, hát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Nagyon de szóval igen.
3: Szép
1: de jókat
3: reggeleid
1: írtak,
3: voltak.
1: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
1: A másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
3: 4 évesen. Ilyen apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó megbánod, amikor meghaltam. Na.
2: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
1: Jó, felhúzta magát.
2: Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött, és elindult a VR.
3: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
2: Igen, a kulcsdörgésből tudtad,
3: hogy
2: nehéz nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el bennem. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere apa, aludjunk, vagy aludjál, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva!
1: Meg ez ilyen body doubling, tudod?
2: Ez mennyire durva.
1: Hogy lekövetted apáddal, hogy ne legyen neki tehát egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
2: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt, Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
1: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád ettől függetlenül.
2: Meg ők is szerettek, abszolút, persze, mindent megtettek.
3: Csak máshogy.
1: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
3: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
1: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat szerintem. Nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
3: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
2: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
1: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyikőtök hiperempatikus, a másik pedig csak érve a világban, mert az onnan
3: nem fog
1: működni. Mit tudsz csinálni vele?
2: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
1: Kiébbi lesz, hanem amikor fütyülne.
2: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy drekken van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
1: Igen, ez nagyon durva, hogy...
2: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
3: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztalon. És a kis világodban ez a rend.
2: Igen.
3: Vagy ez a megoldás.
2: Ez a kapaszkodás.
3: Ez a nyugal, igen.
2: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkam, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni neki, kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Figyelj, nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, rossz mégis tudok nyomozni, akkor ez nem
2: az öreged kőkemény.
1: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottam, én volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
3: És azzal szívhatott téged.
1: És azt azt jelent, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezelőben nézed, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
2: Tehát ez felnőtt korban jön lett, meg.
1: Igen.
2: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
2: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitáson működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarcba vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
3: ez
2: nem
3: már
2: is
3: mondjuk
2: tudsz,
3: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
2: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működsz.
3: És addig mi történik? Addig fedd hogy, az agy?
1: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
3: Hát, amíg gyerek vagy, nagyon, vagy addig vagy
1: hogy,
3: boldog,
1: igen, majd
3: megtudod,
1: annyi időst leszel, majd annyi időst leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem a legjobbnak, de hogy így...
3: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára. Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
2: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzen.
1: Fogadóra
2: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
3: Időben kell születni, ugye?
1: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
2: Szerintem az menő.
3: Az a sajnos nem érdeklődik az esemény.
2: Csokkom tanár, mit csinálsz, egy szülőjétek ezen. Igen.
1: Rendszeresen.
2: Igen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
2: Bizonyám.
1: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a melkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
3: nem
1: rossz
3: lesz. Nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
2: Ha nem enged, nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
3: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves.
2: Igen. Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
3: Elvéített hangom, mi?
2: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
3: Nem el kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
2: így
3: első.
2: Van, így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Nagy harc.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
2: Hát ez 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud
1: átírni. És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem volt.
2: Tudod, miért megy könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen, igen.
2: Ez meg az hogy, oka. Meg hogy... Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
3: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta. Az a mindegy.
2: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, meg. Mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj. Bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
2: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hagyjál már, jól van már.
2: Igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A zöld energia előnyeivel ismerkedtek a vállalkozások Gyulán. Dallamokkal telik meg a belváros, újra utcazenész fesztivál Békés Csabán. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. A fenntarthatóság gazdasági vonatkozásairól rendezett szakmai konferenciát a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban számoltak be róla közösségi oldalukon. Az Interreg Románia-Magyarország program részét képező zöld energiaprojekt keretében megvalósult esemény célja az volt, hogy a kis- és középvállalkozások körében népszerűsítsék a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia használatát. A résztvevők részletesen megismerhették a fenntarthatósági szemlélet fontosságát a nagyvállalati beszállítói láncokban, valamint a Békés Csabai Smart Grid intelligens hálózatban és a helyi energiaközösségekben rejlő gazdasági lehetőségeket. A szervezők hangsúlyozták, hogy a hosszú távú siker érdekében már a fiatal generációk körében is elengedhetetlen a környezettudatos szemléletformálás. Mózsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A színes programon a legkülönfélébb stílusban alkotó zenészek és formációk mutatkoznak be, interaktív és vidám hangulatot teremtve a belvárosban. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: A mindenit. 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt, Júli, hello, jó reggelt, Feri, hello.
5: Júlcsa,
4: hello. Jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. És csütörtök, gyerekek, mindenki ilyen időzavarban van, legalábbis nagyon nehezen bogozom ki a héten. Ugye a kedv miatt, hogy...
6: Hogy a hétfő elment.
4: Ugye a hétfő elment, akkor most ez péntek, várjál, nem péntek, csütörtök.
6: Bolond az agyam.
4: Bolond az agyam, kedvem, hogy szerdában.
5: Rá tudok szokni erre, hogy nincs hétfő. Nagyon. Nem volt rossz ez, gyerekek, nem volt ez rossz, de tényleg az van, hogy most van hét közepe, még csak szerda, jaj, ráérünk, nem, vége, mindjárt vége.
4: Igen. Igen, de ezt meg lehet szokni, nyáron azért ez lesz is néha, szóval ezt jelezzük előre, hogy ez lesz.
6: Hogy csak 4 nap lesz?
4: Hogy 4 nap lesz, igen, hogy egy-egy pénteket majd így, amikor nyugi van, csend van, hétköznap van, akkor azért ezeket ki fogjuk venni, de majd erről akkor időben
6: de ha
4: 4,
6: akkor miért nem 3?
4: Hát az, megyünk Szabira is, de lesznek péntekek, amiket majd így kikapunk, de nyáron belefér, gyerekek. Tehát nyáron
5: egy csomó ember csinálja, képzétek el, hogy a kis van ugye egy régi 25 éves alfám, és hát tavaly Vajda Judit hosszú távú élettársam elvitte autózni az autót. Hát mindegy is.
6: Kivette a pénteket a kocsi.
5: Hogy van rajta egy ilyen mutató, érted, ami mutatja, hogy az már pirosban nem jó, ha van a hőmérséklet. Tehát megfőzte a motorját, na mindegy, de így is szeretjük a csajt. És akkor most jutottunk odáig, hogy végre elkerült egy szakemberhez, és akkor tegnap beszéltem vele, hogy na mi van, akkor új motort kell belevenni, vagy még ezt meg lehet gyepálni a régit, lesz belőle valami. És mondta a hapsi, hogy hát el kell vinni, ugye a motort kivették, el kell vinni egy ilyen szakértőhöz, aki beméri, nem értek hozzá. Lényeg, mondta, hogy de csak jövő héten, mert hogy ők péntekenként nem dolgoznak.
4: Aha.
5: De mondom, akkor biztos ez nekem nagyon sokba fog kerülni, érted, ha ezt 4 nap alatt összeszeded a lóvét, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt ráálltak erre, hogy minden nap többet vannak egy kicsit, azt hiszem egy órácskát, és nagyon hatékonyá tették a melót, és így a péntekük mindig
4: szabad. És 3 napos a szünet.
5: Hát és igen, aha. És péntek
6: de
5: szombat
6: csak nyáron,
5: van.
6: Nyári
5: nem,
6: szezon?
5: Mindig.
6: Nem,
4: folyamatosan. Az de jó.
5: Télen is át tudtak erre állni, hogy akkor hétfőtől megtolják, és azt mondták, hogy hatékonyság, meg tudjuk csinálni azt 4 nap alatt, amit 5, lehet, hogy egy kicsit tovább kell maradni, tehát nem 4-kor van vége a munkaidőnek, hanem mit él 5-kor, viszont a péntek mindenkinek szabad, tehát csütörtök este ők már így mennek haza, hogy meg vagyunk.
6: Jó, én ezt nagyon adám. És
4: az nagyon jó.
5: Igen.
4: Egyébként
5: igen.
4: Ez a normális, ez a 3-2-3-4. Tehát ez lenne a normál szerintem. Tehát a 2 nap az nem feltétlenül tudod kipihenni magad.
5: És ahhoz Mungyáró. Képest, hogy mi még úgy éltünk annak idején, hogy szombati munkanap volt, emlékeztek?
4: Én arra nem, megmondom őszintén, az nem, az nekem
5: hát
4: nincs
5: mi
4: meg.
5: Még jártunk szombaton iskolába, az ugye a faterék tolták szombaton is a melót.
6: Te ilyen öreg vagy.

0: Igen.
1: Az nincs benne.
0: Igen, csak
2: szombat
0: átszázom.
2: Az iskolában, hogy?
0: Nem, ti nem voltatok
1: nem.
0: Szombat?
1: Nem. Hát 77-ben születünk, ott 87-ben suli, ott már azért a szombat szünnap volt.
0: Nem tehát, is hogy... sokáig, tehát azt hiszem elsőben, másodikban volt még ilyen, hogy be kellett menni szombaton, de azért én még emlékszem aha. rá. Bogtattunk a kis iskolatáskánkkal.
2: Kis légköpenyben.
0: Lerugasztott az... szemüvegünkkel.
1: Az nem volt. Az nekem már nem. Igen. Szia drága Anna, annyira szeretlek benneteket, annyira jó műsorotok, szeretnék egy kis lehetőségbe jutni a játékba, a születésnapom egy tökéletes ajándék lenne számomra minden péntek. Hétköznap írja valaki, csintek barátaim, csintek, ez ugye a... Igen, távez vágtáló mundzsárok. Köszönjük szépen, ugye a mundzsáró, ez szállóigévé vált, csak úgy, mint a szaktanári. A mundzsáró, ez az új fogyasztószer, gyerekek, ez a neve, nagyon szeretjük. Kicsit úgy hangzik, megbeszéltük, mint a keletinél vennéd egy 1002-es ladának a csomagtartójából, de általában ez az új őrület, úgyhogy mundzsárónak kell utána nézni. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Bezárom a kis étkezdén pár péntekre nyáron. Sima Peti küldte nekünk. Igen, igen, ugyanez. Kommunista szombatmocskos Lipsik. Kaptuk SMS-ben, és hát hasonlóan jókedvűen ébredt mindenki. Gyerekek, közelik a telihold. Éreztétek? Jól aludtatok?
2: Nekem semmi bajom
1: semmi nem volt.
2: Hát az... a teliholdkor igen, akkor ez egy kicsit beüt, de azért, ha közeledik a telihold, azért az még nem vág oda. Vagy már igen?
1: Nem. Én nagyon szeretem, de hogy nem, nincs ez. Nincsen ez, csak valaki ilyenkor egy kicsit így meg bolondul és rosszabbul alszik, egy-két nap és ez lesz.
0: Az időjárás az odavágott egy csomó embernek. Hát ez így... a tegnapi vizé. Nálunk így várták. A Velencei-tó konkrétan szerintem nézte az eget.
1: És lett valami?
2: Semmi.
1: Érted? De mondtak, ami hidegfrontot, meg lehűlést, meg az nagy megvan, eső.
0: Igen, 10 fokot visszaesik, tehát nem 34 lesz, csak 24 vagy 25. Dráma nincs, azért ez május végén még belefér, de tegnap az egész ország szerintem így nézte ezeket, hogy végre jön az eső. Nálunk olyan felhősödés volt délután, hogy eltakart mindent. Anyámmal így ültünk kint, a mama is mondta, hogy na végre, és ez csak minden eltűnt.
1: És ez
0: na
1: csak...
0: mi van?
2: Én nagyon durva, hogy én tegnap kerestem rá először, hogy 5-27-e, hogy meddig tart most ez a hőhullám. Szóval
1: én már most
2: elértem.
1: Nem
2: elértem a fára.
1: Három napja van meleg. Hát,
2: de most itt
1: ez a jó.
2: Az egyik hallgató Dave küldte, hogy tikasztó forróság Spanyolországban 34 fok és éjjel 20. Most valamelyik nap így szembe jött, hogy Marokkóban most kiadtak valami riasztást, 42 fok van már most is. Tehát, hogy valami félelmetes hőség.
1: Igen, de hogy ez most spanyol, június eleje van, vagy május még. Ez szóval Spanyolország 30 fok, ez még hírérték?
0: Nem tudom, hogy mi szokott lenni már, ott ilyenkor.
2: Már
0: nem
2: most
0: tudom.
1: Én nagyon élem, én nekem ez a korszakom. Tehát nekem a késő tavasztól a kora ősz, vagy késő őszig én ebben fürdöm.
2: Tudom, te ilyen 30 környékén érdez az
1: emőmérsékletet. Semmi nem tud. Én imádom a meleget.
2: Zsülelesünk elünk, tehát ezt a hőséget.
1: Nem tudom, valahogy én ezt nagyon...
2: Nem megy.
1: Nagyon élem, nagyon szeretem.
2: Viszont képzeljétek el, hogy Szardénia. Na, hát...
1: Na, most, hogy így kérdeztük, mert Feri szemébe is láttam a csillogást, és már én is majdnem megkérdeztem, milyen
2: hogy
1: volt Szardénia,
2: tényleg, milyen
1: de
2: volt,
1: szerintem nem kellett megvárnom.
2: Mert... a kérdésnek.
1: Igen.
2: Szóval én tudtam, vagy hát hallottam, hogy ez a sziget fantasztikusan szép, és nyilván láttam róla egy csomó fotót, amiről azt gondoltam, hogy persze Photoshop volt. De hogy ez élőben is ilyen. Fiúk, ti voltatok már?
1: Én voltam.
2: Olyan elképesztő.
1: Kicsit untam, de jó hely, kicsit untam, de minden nem, jó hely.
2: Egy napra béreltünk autót, és akkor elmentünk ezekre a nagyon híres strandokra, és akkor volt egy TripAdvisor-os komment, ahol volt egy kommentje, ahol ajánlottak egy olyan strandot, ami gyakorlatilag nincsen rajta a térképen. Elindultunk a nagy büdös semmibe, egyszer csak eltűnt az aszfalt, egy ilyen földúton így mentünk egy ilyen bele a nagy büdös semmibe, és képzeljétek el, hogy volt egy pont, ahol megálltunk, és alattunk volt egy ilyen meredély, és egy olyan öblöt találtunk, amit még életemben nem láttam. Tehát, hogy ilyen ennyi kék a világon nincsen, és ilyen 60 méteres mélységbe kellett lemászni ahhoz, hogy lejuss a partra. Volt lent egy-két ember.
0: Aztán ekkor Miró leugratott kocsival.
2: 19-20 fokos a tenger, isteni finom, nagyon jó, kellemes az egész város, vendégszeretőek az emberek, tehát, hogy valami...
1: Melyik részén voltatok? Hol van ez?
0: Algeró. Azok volt?
2: Algeróban voltunk fönt, igen, hát lehet, hogy a szezon eleje van, miért neked más volt?
0: Hát nekünk más, igen.
2: Mert hogy tök jó
0: fejek
2: voltak.
0: Nem voltak nagyon aranyosak.
1: De arra már én nem emlékszem, hogy milyenek
0: mi
1: voltak.
0: Mi augusztusban voltunk, így július vége augusztus, és akkor úgy...
2: Addig ráfogyott a lelkesedés.
0: Lehet, hogy az van, igen, hogy tavaszra összeszedik magukat, télen kicsit kevesebb a turista, ilyenkor mindenki kedves, mégis augusztus meg azt mondja, hogy
1: takarodjatok meg. Jó, de volt-e tűzfal, volt-e bélfertőzés, volt-e defekt? Nem érdekel az azurkék tenger, meg a fehér homok, mert az mindenkinek van.
2: Figyelj, semmi hírértékű.
1: Lemondták ki a visszajáratot, lezuhant egy EasyJet melletted, összeállítja magát egy kullancsos nyugdíjas, akinek nem tudom, epilepsziás rohama lett a gépen. Valami, nem érdekel, hogy ami jó volt, az nem.
2: Nem tudom, lehet, hogy összeszedtünk valami fertőzést, és abból csak másfél-két hónap múlva lesz valami.
1: Ez
2: de érdekel. Most még nem érzem, hogy tűnetek.
1: Ellopták a csomagodat. Cifrára fosztad de magad az első szangriától. Romlott volt a tintahal, és behánytál a Mirónak a kesztyűtartójába.
2: Semmi az égen, de egy világon.
0: Nem áll, hogy jól éreztetek magatokat.
1: Az urkék tenger, ez kit érdekel?
2: Nagyon-nagyon szánalmasan unalmas volt. Az utolsó nap a naplementében sétáltunk bele, amikor a fiam felhívott azzal, hogy nincs itthon semmi kaja.
1: Na, ez már, ez kezd érdekelni. Ez kezd alakulni.
0: Ilyenkor mire számítanak a gyerekek, amikor te 2000 kilométerre vagy az otthonodtól, és fölhív, hogy nincs kaja?
2: Azt, mert volt ilyen Katalijában rendeltem neki pizzát, tehát hogy volt ilyen. De...
1: Milyen? Tud magának rendelni? De, vagy mi? Nincs telefonja?
2: Abszolút nem értettem az egészet, mert oda volt kikészítve neki a pénz. Meg volt vele beszélve ráadásul, hogy ki is írtam, hogy nehogy elfelejts, hogy vasárnap hétfőn nincsen bolt. Tehát be van zárva minden, készüljetek fölre. Nincs itt semmi kaja. Természetesen tele volt a hűtő minden kajával, csak nem ugrott rá az étel, mikor kinyitotta a hűtőt, tehát el kellett volna készíteni. És akkor tényleg ott állsz azzal, hogy kivett a mélyhűtőből lapockát, hogy ő akkor azt bedobja a serpenyőbe. Akkor vitatkozott vele a Miró, hogy de ez nem így megy. Tehát, hogy a jeges húst nem teszed rá, abból nem cső. És akkor azt hallod, hogy a hátad mögött ezek ordítanak, miközben te így állsz, és így fogod az aperolodat, és megy le a nap, Miró, nézd már,
1: mi
2: ezt
1: tebe. Neked
2: már hiába teszed be az airfryerbe, nem fog megfőni, nem fog megsülni, nem lesz.
0: Éhen halt a gyerek a végére?
2: Éhen, persze.
0: Szegény.
2: Hogyne.
0: Isten nyugosztalja, köszönjük.
1: Szeretem az ilyen banális, sima, hétköznapi, romantikus naplementés történeteket. Valaki halljon meg, valaki kapjon vérmérgezést, valakinek vágja. Valami legyen, ez nem te vagy itt, valami átokot kell megtörni, vagy valamit leszedni. Ez
2: a következő két és fél óra az mondjuk a duzzogásról szólt, tehát nyilván, na. Hogy hát hogy beszélhet vele így a gyerek, meg hogy mi ez a stílus, meg hogy valamit nagyon elrontottunk, de aztán utána nyilván helyére kerültek a dolgok. Jó,
0: nem is igazi
2: magát.
0: Férfi, hanem azt mondta, hogy te rontottad el.
2: Nem mond ilyet.
0: Igen? Együtt. Közös felelősségvállalás van Miró részéről.
2: Együtt.
1: Szóval elmondom neked, hogy 3 éve ez a sztori még úgy nézett volna ki, hogy volt egy szállásotok, azt addigra lebombázták. Volt egy autó, az defektes lett, és aztán ott volt a tenger, de ott már nem volt tenger.
0: Nem,
1: és lement a nap, de nem volt a helyén a csillag, mert nem ment le a nap, érted? Ehhez képest...
2: Ezekbe bele-bele nyúlunk, és azért persze...
1: Nem, most már egy ideje, nem.
2: Mert a Miró foglal.
1: Ja, akkor itt tört meg az átok, várjál. Tehát hajlandó esetleg egy 50 vagy 100 euróval többet rááldozni?
2: Nem.
1: Soha csak nem. Többet keres a szarhelyek között?
2: Nem. Figyelj,
1: tűzfal és tűzfal között is van különbség.
2: Például a tűzfalas rész, ami nagyon emblematikus tűzfal volt, az Isztambulban volt, az például az Hagia Szófia közvetlen mellette volt.
1: De ezt a történetet nagyon szerettük, ebből éltünk utána hetekig. Igen. Sima naplementében nem tudok műsort készíteni.
0: Volt.
2: Tehát, igen, a tűzfal...
1: Nem ezért vagy itt, hogy boldog legyél.
0: Nem kellene a nyálasztoriai.
1: A Jani se azért volt, hogy 2 méteres magas, nem tudom, kigyúrt húszabáló legyen, hanem vegetáriánus csávó, aki BKV-val jár, és megvar mindenkit, akit tud. Maradjunk
2: ígérem,
1: szerepben.
2: A következő alkalommal összeszedek valami ételmérgezést, csak addig.
1: Ellopták a csomagodat visszafelé?
2: Nem volt feladandó semmi.
1: Ült melletted egy 130 kilós kövér ember, aki átnyúlt a kajádba. És...
2: Csak egy gyerek volt mögöttem, aki végigudosta az ülésemet, de hát ebben semmi extra.
1: Kikezde feled a stewardess, és rád kacsintott?
2: Sajnos nem.
1: Drága hallgatók, ugye halljátok, hogy mindent megtettem.
2: Vannak emberek, akiket le kell cserélni. Köszönjük, Júlia.
1: Ugye halljátok, hogy veletek vagyok, mert is arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen a naplemente. Ugyanolyan, mint az összes más tengerparton, érted?
2: Szánalmas vagy, szánalmas. Milyen?
0: Lehet, hogy te hazudsz, és már nem mered elmesélni ezeket?
2: Nem, én esküszöm elmondanám, hogyha most történt valami, akkor röhögjük rajta.
0: Nem lehet, hogy immunissá váltál, és már észre se veszed, hogy neked szar.
2: Igazából nagyon szívom.
1: Nem úgy, hogy legalább nem törtek be a szobátokba, nem rabolták el az útlevelet, és mostak fogkefével a seggükbe. Nem találtatok egy fotót után, hogy a betörő a fogkefétekkel a seggébe virít a fürdőszobába, amit ott had egy polaroidon, és 10 percben megjelenik. Hát semmi.
2: Gyanús volt, mi ez a szag?
1: Csak romantika, szép, fehér homok és minden.
0: Úristen, Júli, ez nem te vagy.
2: Á? Mit csináljak?
1: Gyerekek, ez áh.
2: De figyelj, kilépek és előtt a busznak.
1: Ki vagy te, és mit tette Julival?
2: Mindjárt lemegyek, kisétálok a 8-as busz alá.
1: Igen. Jó? Na jó van, gyerekek.
2: Ne haragudjatok, tényleg.
1: Méhen kívüli terhesség, ott, akkor nem, se, az ott. Hát egy korszak véget ért, ide valaki. Gyerekek, egy korszak véget ért. És ez így van, hogy egy korszak ebben a vonatkozásban véget ért. Fogócska a tengerparton.
2: Az volt.
0: Hát, na jó, végre valami.
2: Nagy megalakulások.
0: Te se vagy már régi jó.
1: Igen, na úgy hallom, bekernék is ütöttenem. Ennyi, gyerekek. Na jó van, imádlak Balázs írja. Ne engem. Én csak
0: kapaszkodik, hogy valamiből műsort lehessen csinálni.
1: Próbálom tényleg azt hozni, ami történt régen, de ez a stáb megváltozott, érted? Macskafogóba vagyunk, átmentünk a nagy egéren, és labdázunk, és lepkéket kergetünk a másik oldalon. Hát borzasztó ez így. Menjünk is elhírezni akkor, jó? Mert Zsülcit nagyon integet. Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csabai diák képviseli Magyarországot a szakmák világbajnokságán. Negyedszázados jubilómot ünnepelt a hétpróbás néptánciskola, kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Rangos elismerésben részesült Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium általános ápoló szakos tanulója, aki kiváló teljesítményével kivívta a jogot, hogy Magyarországot képviselje a World Skills versenyen. A szakmák olimpiájaként is emlegetett nemzetközi megmérettetést szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legjobb fiatal szakemberei gyűlnek össze. Nóra egy rendkívül intenzív, 4 napon át tartó komoly szakmai és gyakorlati kihívásokat tartogató versenyprogramban bizonyíthatja majd felkészültségét az egészségügyi ápolás kategóriában. A Békés Csabai Oktatási Intézmény és a város vezetése is büszke a fiatal tehetségre, akinek nemzetközi szereplése a hazai szakképzés magas színvonalát is hűen tükrözi, írták közösségi oldalukon. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepelte 25 éves fennállását a hétpróbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget, bemutatva az egész éves munkagyümölcsét. Az iskola vezetősége háláját fejezte ki a negyedszázados közös munkáért, és kiemelte a hagyományőrzés fontosságát a fiatal generációk életében. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hála az agyhalott terelésnek, 60-tól az M0-ig halott. Az M3-as. Gyerekek, ez nem tudom, hogy valaha meg fog-e oldódni ez az M3-as történet.
2: Ja,
1: ez
2: most már,
1: de tényleg ez egy ilyen 10 éve, ez a bagtura, ott ez az egész terelés, ez, nem tudom, hogy ott mit nem sikerül megépíteni. Nem volt még olyan, az M3-as azon részén ott ne lett volna. Ne lett volna valamilyen terelés.
3: Hát egy munkához idő kell.
1: Az biztos, azt csinálják
3: alaposan.
1: Csinálják egy ideig, igen. Sziasztok, Balék, a tegnapi témátokhoz kapcsolódom, mindig érzem a gyomromban azt az összehúzás, stressz, szorongás, hogy fekszem az ágyon, 14 éves koromban az ágyamban, fekve hallgató, az anyám üvölt, az alkoholista faterommal kint a konyhában, üss meg, csak próbáld meg, és hasonlók. Hála, pontosan ezt az érzést éreztem, mint máig sokszor az életemben. Csajozás, emberi kapcsolatok, akár egy buszra szállásról is van szó, vagy sok minden más szituációról. Most már tudom, hogy csak mindenért, sok mindenért vagyok olyan, amilyen vagyok, ma negatív értelemben. 44 vagyok, írja. Ugye ez a tegnapi témánk volt, tegnap egy nagyon jó kis ilyen gyerekkorba visszamenő ilyen regressziós téma volt, ugye ez így?
2: Nagyon ebben sokaknak megkapargálta az, nagyon, az életét, igen. A tegnapi.
1: Fú. Az érdekes téma volt, és ebben a formában ezt még nem csináltuk meg, igen, hogy a mostani életedből mi az, ami meghatározza a jelenlegi életedet a gyerekkorodból. Egy mozdulat, egy hang, egy hangsúly, egy veszekedés, egy kultzörgés, és kérdez, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Valamelyik, vagy akár mindkét szülőről.
2: Tudod, olyan, amit csak most meghalasz, meglátsz, és ugyanazt hozza elő belőled, mint a gyerekkorodban.
3: Hallgattam.
2: Nagyon sokan írtak.
1: Jó,
2: rá.
1: Hallgattam. Érdekes volt.
3: Összerendult tőle a gyomrom. Úr,
1: mindenkinek van. Neked is van?
3: Persze.
1: Mindenkinek van. Tehát a saját szülőkkel kapcsolatban egy-egy ilyen gyerekkori élmény, ami azonnal regresszió volt, tehát azonnal előjön, hogy ott vagy, hogy azt érzed, hogy hogy azzal foglalkozod, nagyon, nagyon érdekes. Meg nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Szóval
3: nekem,
1: tényleg...
3: Fú, ami ilyen...
1: Anyuka vagy apuka?
3: Egy másik rokon.
1: Másik rokon, aha.
3: Ez a homlok puszi.
1: Aha.
2: Azóta sem megy.
3: Tehát amikor valaki megpuszíja a fejem tetejét.
1: Mert az abban a pillanatban az visszaköszön.
3: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. De ugye volt kultzörgés, volt lépcsőházba séta, volt aki elmondta, az nagyon érdekes SMS volt, elmondta, hogy az anyja hogy dohányzott a WC-n, vagy az apja, amiből
2: anyja.
1: Tudta az anyja, hogyha sokáig ül a WC-n, akkor valószínűleg balhé lesz. Vagy hogy az anyja fütyűrésznél is dúdolni kezdett. És tudta, hogy az azt jelenti, hogy 5 perc múlva itt rátörnek a szobában, és kitör a parasztgyalázat. Szóval nagyon, nagyon, amire már nem is emlékszel, de hallasz egy SMS-t, és elkezd valami rémleni, nem feltétlenül ugyanez, de hasonló.
3: Hány olyan ember van, akinek gyakorlatilag nincsen emléke a gyerekkoráról? Mert hogy ezeket olyan jó mélyre elrejti, de hogy jönnek ezek
1: de
3: a kis triggerek,
1: igen,
3: és rögtön beindul.
1: Igen.
3: Ezer ilyen volt.
1: Igen, izgi volt. Azt mondja, hogy...
3: Meg hogy hogyan tanulsz meg, tehát az a legijesztőbb az egészben az, hogy hogyan tanulsz meg villámhárítóvá válni gyerekkorodban, hogy hogyan próbálod ezeknek a... Tudod, hogy vita lesz, meg tudod, hogy balhé lesz, és hogyan... Mik azok az elhárító mechanizmusok,
1: amik működnek,
3: bekapcsolnak, igen, és tudod, hogy hogyan tudod elvenni az élét, hogyha apád lefekszik részegen, és tudod, hogy csak 1 órát alszik, és fel kell, akkor kőkövön nem marad.
1: Abszolút.
3: És a úristen, hány ilyen van nekem is.
1: Fú, igen. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt, mondani akarsz még valamit, elkezdjön?
2: Csak annyit akartam mondani, hogy most tegnap már ugye ti ketten előhoztátok, most Juli, még a többiek is jöhetnek. Köszönöm, uram, hogy viszonylag normális családban. Nálunk mondjuk csend volt, de legalább ilyen nem.
3: De át a késő levegőben.
1: Ez hogy van.
3: Kapargassuk meg ezt egy kicsit.
2: Lehet, hogy elő lehetne szedni, de hogy úgy viszonylag normálisan lehoztuk a dolgot.
3: Hát, nagyon terápiázni.
2: Igen.
1: Persze, érdekes volt. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt tegnap. Tegnap volt a Málás Internet, nagyon szeretném, hogy visszajövjenek egy ajánlattal. Mi volt tegnap? Nézzünk rá. Ez a tegnapi nap. Na várjál, hányadika van ma?
3: Ma van 28, tegnap 27.
1: 28, a sikernap.
3: Na
2: várjál, és a tegnap volt?
1: Az a tegnap, a sikernap.
2: Hát akkor megvan az állás,
3: ott
2: gratulálunk.
1: És a vonzás napja van ma. És start nap holnap, úgyhogy itt
2: hát
1: egymás
2: akkor
1: után.
2: Ennyi, ez a legjobb kombóba csináltad a dolgot. Tegnap sikerbe, start, megyünk fölfele.
3: És meg itt velünk van Fantás Duci.
1: Ő jön, ő folyamatosan jön. Igen. Ahogy vagy magyar, többen kérdezitek, az pedig holnap. Az holnap. az holnap lesz. Jófokja, Kiliti körforgalmán baleset, kivitte a Járda-szigetnél lévő kötelező haladási iránytáblát, rendőr, tűzoltó, mentő már Kin Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi újság, Anna? Jól van?
4: Kérlek szépen, minden oké. Okay. Jó reggelt nektek, 2032-re elkészül a holdbázis. Csak hogy így mondjak egy kis információt nektek.
1: Akkor újra megtanulunk holdra szállni? Addigra olyan... emlékezni fogunk, hogy hogy kell?
4: Nagyon jó kis grafikák, meg ilyen kis filmecskék vannak róla.
3: Már nem csak Kubrick fog forgatni róla?
1: Igen, már nem csak stúdióban forog majd a holdra szállás. Tehát 50 évig nem megyünk.
2: Mit fog tudni, hogy ott már lehet élni majd?
4: Igen, ott már lehet élni.
3: Leszállni se tudunk rá, mit fogunk mi ott égni?
2: De addigra megtanuljuk. Na.
4: 6 év, lehozzuk, meg fogjuk érni, és akkor élőbe beszámolunk, hogy leköltöztünk.
3: 36?
4: 32.
3: 32.
4: Hát 32.
1: 32-re érek, akkor az tegyél még rá 10 évet a különböző csúszások miatt. Igen. Tehát az minket már azért annyira nem biztos, hogy érint.
3: Valahol épül már egy stúdió.
2: Még a 32-t azért
1: a 32,
2: meg.
1: Igen, a 42-ben már azért nem vagyok. Ott már többen nem vagyunk érintettek. A 42-es.
4: Jó, azért az.
1: Hát ez mennyi, ez 20 év? Na jó, 20 év múlva még érintettek
3: talán
1: vagyunk.
3: Talán. Hát csak.
1: Abban reménykedjünk. Hogy itt ülünk, az már nem valószínű, de talán még azért abba érdekeltek
4: vagyunk. Ez borzasztó lesz, mikor úgy leszünk, tudod, mint a búcsú szimfónia, hogy mindig leteszi valaki a hangszert, és kimegy.
1: Ja, tőle így nyolcad? Ja,
4: amikor így egyszer csak így elkezdi. Aha,
3: figyeljetek, hogy Zső lesz az utolsó, aki a fülhallgatóval ül majd, és azt mondja,
4: várjál, de már tök süket lesz, mert már tönkretette a fülét. Tök süket lesz. Háló?
3: Akkor is bejön, amikor itt már nem lesz műsor, se rádió.
1: Ja, az kemény, igen. Vagy amikor a baráti társaságok elkezdenek kicsekkolni, tudod. Tehát, hogy van nagy baráti társaság, és így szépen lassú, hogy mindenki kicsekkol. Minden csak ne legyél utolsó. Mi ezt beszéljük mindig a fiúkkal. Oké, okay, csak hogy ki akar utolsónak.
2: Valakinek lenni kell.
1: Valaki ott marad.
2: Valakinek lenni kell.
1: Na, azok már a bagányosabb történetek, igen.
3: Rohadt szomorú. Amikor most már újabban nem esküvőkre járunk, hanem temetésre.
4: Nem, azért még nem vagyunk ebbe a korban.
1: Sok, hál' Isten, nem járok. Mondjuk nyilván azért nem megyek el. Tehát, hogy...
2: Igen, szólnak, hogy lesz, de hát...
1: Nem megyek udvariasságból temetésre. Ez teljesen távol áll tőlem.
3: Körülöttünk most sokan.
1: Kicsekkoltak?
3: Igen.
1: Na, milyen vidámak vagyunk ma reggel.
2: Jó, engedjük
1: már. Esetleg még valami temetős történet, ne hagyj Isten, egy évvel hantolás, esetleg egy sírból visszajövete. Sétált-e valaki mostában a kerepesi temetőben? Hogy néz ki? Szépek a sírok? Vannak-e virágok rajta?
2: Megint ellopták a koszorút.
1: Mivel tudjuk berobbantani ezt az amúgy nagyon lendületes csütörtököt?
3: Hát a gyerekkori traumákból indultunk.
1: A gyerekkori traumákból eljutottunk oda, hogy nem sokára mindenki kicsekkolna. Szép. Itt van a játékosunk, Anna?
4: Igen.
1: Itt van. Halló, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok!
2: Hello!
1: Jó reggelt, hello. Hogy hívnánk?
5: Frida vagyok, sziasztok!
1: Hello, Frida!
2: Frida?
1: Honnan hívtál minket, Frida?
5: Frida. Bajáról.
1: Bajáról, jó.
2: Milyen menő neved van, Frida? Az igen. Nem
5: hát nem hétköznapi, úgyhogy szerintem most fél Baja tudja, hogy ki vagyok. Hello, sziasztok, Baja!
2: Hello, Baja!
1: Ja, te mélyen kelendő vagy, Baján?
3: A Frida név miatt nem. Mindenki ismeri.
5: Nem, hát a Frida név miatt, hát
2: csak szerintem nincs még egy Frida Baján. Te
1: de miért egyébként, a Budapestben a kerületben ránézésre mindenkinek tudod a nevét? Érted? Tehát elmegy melletted Lajos, te tudod, hogy ő Lajos? Tehát, hogy nem, Fridát csak az ismeri, aki tudja, hogy ő Frida, vagyis ismeri Fridát.
3: De bárki, aki ismeri Fridát, az, és Baján egy darab Frida van. Tehát aki ismeri Fridát, az tudja, hogy ki az a Frida Baján.
1: Na de azt nem a, hang, nem a neve miatt tudja, hanem a hangja alapján megismeri, nem? Az anyádat se a neve alapján ismered meg, hanem a hangja alapján. Na mindegy, nem érdekes. Frida! Frida, Frida, figyelj ide. Miben foglalkozol?
5: Vállalkozó vagyok.
3: Miben?
2: Mit vállalkozol? A férjemmel.
5: Gázterveket készít. Jaj, ez itt a reklámhelye. Gázterveket készítünk és energetikai tanúsítványt.
3: Abból akkor az egész jó.
1: Ja, ez az energetikai tanúsítvány, az, amit a közjegyző kijön, nem csinál semmit, elkér egy százast. Aha. Hogy zárnak az ablakok? Jól? Hány fok van? Aha. Milyen a szigetelés? Igen.
2: Hőhíd, az a titok hőhíd, szó a hőhíd.
1: Mivel fűtötök? Padlófűtés? Jó, megadom. Oké, okay, írjuk alá, adjátok el az ingatlant. Megadom az energetikai tanúsítványt. 80 ezer. Jól mondom? Nagyjából ez? Nem?
5: Nem.
1: Komolyan?
5: Nem, hát nem. A helyszín az gyakorlatilag hasonlóképpen működik. De egyébként azért a nagy része, az oroszlán része az számítógépen készül el, tehát hogy annyival nem vagyunk kész, hogy kimegyünk az ingatlanhoz, és akkor hú, milyenek a nyílászárok, meg hú, milyenek a falak, hanem azért az oroszlán része az a számítógépen készül el.
1: Energetikai tanúsítvány, közjegyző, ingatlanos, hasonló.
3: A szükséges
1: rossz, amit meg kell csinálni, senki nem tudja, hogy valójában mire való. Energetikai tanúsítvány, nagyon fontos, van a lakáshoz, van, persze, nézzük meg, hogy zárnak az ablakok.
3: Ezt mikor vezették be egyébként? Mikor lett ez kötelező?
5: 2012-ben, azt hiszem.
2: Ott jött el a jó világ. Odattól kezdve. Három bajai hallgatónk is írt, hogy fingom sincs ki az a Frida.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút nem tudják. Nem fog
2: ők nem fogják tudni.
1: Igen.
5: Majd bemutatkozok nekik az
2: igen,
5: után.
2: Frida vagyok.
1: Kivel játszanál Frida?
5: Hát veled, Balázs.
1: Jó, oké, játszunk akkor. Jó, nem is kérdezek erről többet. Mehetünk? Feri?
2: Na figyelj! 3-2-1, tessék!
1: Na itt vagyok. De jól mondom, kicsit olyan, mint az ingatlanos, nem? Vagy a közjegyző?
2: Nem, miért mondod,
1: meg is vagyok.
3: Ingatlanos.
1: Ennyi, csokolom. Szabadulni akartam. Szabadulni akartam, megmondom, hogy én szabadulni akartam.
2: Itt ledobta magáról.
5: Én pedig bízom átvédeni a férjem nevében is.
1: Nagyon helyes, ezt meg kell védeni. Ügyi vagy, illetve hát az voltál, de hogy én voltam, hát nem voltam a nem ügyi. Úgyhogy ki is mondtam, hogy van egy szép ajándékcsomagod. Jó?
5: Köszönöm szépen.
1: Üljük akkor neked. Nagyon olyan rövid volt. Ezt én rövidre zártam. Nem adtam esélyt, hogy kibontakozzál.
5: Hát nem. Köszönöm szépen. Vagy egy... nem tudom, ne köszönjem.
1: De,
2: nyugodtan. Egy bajai kérdezi Frida, hogy Jeromos-e a férjed?
5: Nem.
2: Akkor ő se ismer.
3: Akkor az, hogy van még egy Frida.
1: Igen, de írt Peti, aki Erzsébetel, akik, hogy tud...
5: Van, biztos, hogy van egyébként.
1: Erzsébetel, akkor, de tudom ki ez a Frida. Ez Peti küldte neki.
5: Jó.
1: Na jól van, küldjük az ND-csomagot. Köszi a játékot, ciao.
5: Köszönöm szépen. Hello. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
1: Ciao.
2: Egy gyorsan eldobtad magadtól ezt a
1: Ricsi Mappás volt, írja valaki. Abszolút, igen.
3: Balinak kellett ez, mint Varga Viktor hajába a madárszar. Tényleg megvan neki még a madara?
1: Én most láttam egy... Nekem ma reggel följött megint, és láttam, hogy most boxol a szem talán. Várjál, most dobta fel az Insta.
3: A madárra?
1: Igen, ha egyszer megnézed az oldalát, akkor utána ugye feldobálja, és várjál, megnézem, itt volt a videó. Én szerintem ott volt a madár a hajába, igen.
3: Úgy boxol, hogy ott van a madár hajába.
1: Igen. Él a zöld küllő, ott él vele, vagy visszajött. És még azt is megnéztem reggel, hogy hány órás a videója, és azt hiszem, ilyen 11 órás volt, tehát nem egy hetes videója volt, tehát most tette ki. Boxol, és ott ül a madár a hajába.
2: A madarat, hogy földrótozta a hajára?
1: Zseni ez a sztori. Ez a sztori, hogy beköltözött egy madár a hajába. Ezt imádom, ezt a történetet.
3: Szerintem ez már egy halott madár, ami ki van tömve.
2: Ezt mondom, és oda van drótozva, hát szóljon.
1: Ma igen, tényleg jó. Hú, gyerekek, nyári szünetes SMS, várjatok, hát álljunk már meg.
2: Na,
1: egy pillanatra.
2: Azért
1: ez nem maradjon el, legyen már rend. Mikor köszöntünk ma be? 6 óra?
3: 16.
1: 6 óra 17-kor, 18-kor, mikor költöztünk be? Ez nem maradhat el, gyerekek. Hát azért az anélkül ne forduljunk rá hírekre. Mi van? Eltűnt?
2: Lehet, hogy megvan. Meghalt.
1: Zöldezed? Vagy mit csinálsz?
3: Barnázom. Jó, és akkor biztos, hogy megtalálod.
1: Barnázom. Figyelj, minden van. 22 nap, gyerekek. 19 óra 45 perc. És nyári szünet, 6 óra 15-kor jött az SMS, úgyhogy így vagyunk. Igen, ő mindig a beköszinél küldi. Amikor...
2: Igen, mert abban reménykedik, hogy akkor pont ránézel az SMS-re, de már abban sem tudsz reménykedni.
1: De nem, de hogy a hallgatók se szólnak, gyerekek, szóljatok, hát ne csináljátok, szóljatok, hogy Bali nyári szünet SMS, ne maradjon. Ne maradjon.
2: Elvitte, hát elvitte Juli ragyogó sztoria.
1: Ja, igen, a szardiniás történet.
3: A teljesen érdektelenségbe fulladó szardiniai.
1: A napsütés, a naplement és a fehér homok az teljesen elvitte. Jól van, gyerekek, ha 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, mi pedig akkor elindulunk, jó?
2: Jó, lesz ma BL?
1: Egy kicsit BL-ezünk, igen. Trollfocit hívjuk?
3: Igen.
1: Trollfocit hívjuk 8 után.
3: 8 után.
1: 8 után hívjuk a trollfocit, úgyhogy abszolút lesz ma szerintem BL. Kicsit azért ezzel kell foglalkozni.
2: Jó, persze. Kicsit kell foglalkozni. Taxisok is lesznek.
1: Hát az inkább sztoriba beszéljünk róluk. Zsenik, nem?
2: Hát szerintem.
3: Legjobbra időzítesz.
1: De ez most lesz, vagy nem? Vagy,
3: Én nem tudom elképzelni. Ne hülyeskedjetek. Tehát, hogyha valamikor lehet pénzt keresni, az most van. Hát ki az a hülye, aki inkább kiáll és sztrájkol ilyenkor?
2: Mert nekik elveik vannak.
3: Ja.
1: Az a hülyésnek.
2: Igen. A 30-en meccs előtt 2 órával azt mondják, hogy most sztrájk!
3: És majd a Hősök terére állnak ki?
2: Persze. Vajon?
1: Én még úgy olvasom, hogy nem biztos a sztrájk, de szerintem az jó, egy BL döntőt megküldeni egy taxi sztrájkkal, szerintem az menő. Szerintem az megint csak, az egy magyar, azt mi tudjuk. Tehát az egy olyan hungarikum, hogy az nincs más. Igen, igen.
2: Ja, és hogy egyáltalán lesz-e BL döntő, ugye? Az is kérdés.
1: Na jó, akkor vegyük ezt elő egy kicsit később. Összeszedjük,
2: hogy mi sztori lett ebből.
1: Hogy mi tudunk erről, mert ez megint kezd egy kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magyar sztori.
3: Dobjuk össze a fellépő pénzt.
1: Összerakjuk. Jövünk mindjárt 3 perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
6: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
8: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
7: Feri, vigyázz!
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
17: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít. One.
18: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
19: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
20: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 17:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Liva Akád Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
4: kézműveskednél, megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés megyei Népművészeti Egyesület táboraiban képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
21: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
22: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
23: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltötte.
22: Miért nem vesz másikat?
23: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
22: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
4: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 000 forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
24: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
25: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A kész fényképek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján www.jóosfotó.hu.
26: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
24: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek hamarosan.
29: Ha több fronton kell helytállnod,
30: le kell adni a prezentációt.
29: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
31: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Reklámot hallottak.
32: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
33: Újra vízzel töltik fel a dévaványai érvonulatokat. Nehézségek ellenére védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as csapata. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Látványos eredményeket hozott és újabb szakaszához érkezett a dévaványai érvonulatok rendkívüli vízpótlása a Körösladányi öntözőrendszerben. A hármas körösből átemelt friss víz már sikeresen elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát, ahol a szakemberek megkezdték a további mobil szivattyúk telepítését és üzembe helyezését, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Ezek a nagy teljesítményű berendezések biztosítják, hogy a tavaly már sikeresen megújított területek idén sem maradjanak szárazon. A projekt folytatásának köszönhetően a következő napokban a víz ismét elárasztja a dévaványai érvonulatokat, tartósan javítva a térség mikroklímáját és megőrizve a helyi vadvilág életterét. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as első osztályú röplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. A sikeres szezon hajrában az utánpótlás szakmai stábját a felnőtt csapat edzői és háttérszakemberei is erősítették, biztosítva a fiatalok folyamatos fejlődését. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
33: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
5: Rádió E!
3: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Után 11 perccel, és ja, szóval mindegy. Igen.
2: Mit láttál?
1: Nem érdekes, nem mondom. Amit viszont akartam mondani, hogy hiába küld el valaki többször egy SMS-t, vagy Viber üzenetet, az ettől azért nem biztos, hogy beolvasásra kerül. Jó? Tehát,
2: megint van egy kitartónk?
1: Vannak itten kitartó hallgatóink, igen, de hogy nem tud minden. Nem tud minden bekerülni a műsorba. Na, itt vagyunk. Szerintetek ez árulás, hogy átnyergeltem hozzátok, vagyis, hogy visszatértem? Fantás Duci kérdezi. Most ez mit mond? Várj, a Duci jött.
3: Hát a Duci nem, Duci itt volt.
1: Duci itt volt.
3: Régen.
1: Elment a retróra.
3: Elment, és akkor most ugye visszaszokott egy kicsit, és itt ragadt.
1: Ja, értem, tehát nem. Az árulás, hogy átnyergelt hozzátok, vagy hogy visszatért.
3: Aha. Hát most ő tette, figyelj csak, Duci, haver, dupla árulásban vagy.
1: Ducika nagyon ugye? Nem állsz jól.
3: Egyszer meg elárultál minket, most elárultad a bocsit.
1: Igen, nem
3: állsz. Ilyen most.
1: De örülünk, hogy itt vagy. Ugye mondtad, hogy maradsz, már nem mész vissza. Miért? Kérdezi egy hallgató négyszer. Igen. Claudia megint aktív? Nem, Claudiáról van szó. Valamilyen fiatalok megnyertek valamilyen rádiós versenyt, tök jó. És most már harmadszorra vagy másodszorra küldi el a srác ezt, hogy akkor olvassuk
2: be. És látod, be is került. Ennyit
1: be tud kerülni, de hogy nem, tehát hogy értem, hogy ő saját magát futtatja ráadásul, tehát ő elküldte azt, hogy ők nyerték a rádiós versenyt, úgyhogy ő lett az első, aki küldi a Viber SMS-t, hogy olvassuk be, és ő az első. Tehát ő magát promózza. Pláne nem fogom beolvasni. Tehát, hogy ott van, egyébként nézd meg, szórakozott az SMS, de hogy
2: igen.
1: Biztos nem olvasol.
2: De milyen kis élelmes.
1: Nagyon élelmes, de egyébként így kell, hogy promózza saját magát. És
2: egy kicsit megpróbálja,
1: igen, önmenedzselésre elküldeni százszor az üzenetet, hogy hát, ha beolvasom, akkor hogy itt aztán mi történik. De én meg olyan vagyok, hogy dafke nem. Tehát, hogyha látom, hogy valaki nagyon nyomul, már csak azért se.

0: Még rosszabb ez a történet. Tehát megnyer a fia egy valamilyen rádiós versenyt valahol. Ez egy ilyen tehetségkutató. Egy városban, egy vidéki városban. És a fia lesz az első.
1: Így van.
0: És elküldi nekünk tegnap is, hogy olvassuk be. Aztán elküldi ma is, hogy olvassuk be. Breaking news ebből a városból. És hogy megnyerte a fia, érted?
2: Ő egy büszke édesapa. Minden
0: formon. Nyomassza a rokonokat ezzel, hogy mit nyert a gyereke.
2: Minden formon, ahol tudja, szólja.
0: Persze, küldj el a gyerek anyjának, a nagyszülőknek, küldj el a nem tudom, a rokonoknak, a sógorának, igyanak rá egy pálinkát, de ezzel legem ne nyomasszon.
1: Nem. De nagyon jó, mert reggel elküldte tegnap, hogy Csá Balázs. Aztán elküldte 10 óra után, hogy szia Atis.
0: Persze,
1: ugyanazzal a hírrel.
0: Ugyanaz, tehát ő mindenhova be akarja. Aztán elküldi délután, aztán elküldi megint ma reggel. Biztos, hogy nem. Annyit, csak a testemen keresztül fog ez már bekerülni.
1: Annyit mondjál már, hogy Atis beolvasta?
0: Tegyük át a Klaudia mappába, kérlek benneteket. Igen. Ezt olvasd be! Ha nem, akkor nem púziót.
2: Figyelj, Fantás Ducit megnyertük, őt most veszítettük el. Igen, ebben a pillanatban szegény.
0: Igen, amennyit beszéltél, be is olvashattad volna. Nem, gyerekek nem, elveim vannak. Úgyhogy nem. Büszke lehetsz a fiadra, mit is csinált? Na, ez megy a Redditre. Érdekesebb ez, mint a Fantás Duci. Igen, ne legyél népművészeti cseréped, én írják nekem. De tudjátok, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom. Tehát, hogy ez nincsen valószínű, ez a típus igazán a hallgatónak, ez a típus, aki ügyenszüzenetet elküldi a bocskoréknak is.
1: Igen,
0: tehát, hogy
1: igen,
0: neki mindegy, melyik rádióba, hogy kerül be, csak valahova kerüljön be, és valahol legyen róla szó.
2: Egy kicsit se érzett szarembernek ilyenkor magad. Nincsen egy picit se lelkiismeret furdalásod, hogy így, egy ilyen megszólalás után, hogy nem olvasol be egy ilyen SMS-t.
0: Tudod, hány ilyen döntést hozok meg én egy nap ebben a 4 órában, amit nem is tudtok, hogy én ezt a döntést meghoztam? Tehát, hogy ennek csak ez a jéghegy csúcsa.
2: Egyek édes reggelit, vagy ne egyek édes reggelit.
0: Ja, nem úgy, nem a műsorral, a hallgatókkal, az SMS-ekkel reagáljak, vagy ne, betegyem-e beolvasondók közé. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nem vagyok hajlandó ebben senki kedvére tenni. Csak a műsor számít, és az, hogy ez olyan legyen, ami mindenkit érdekel.
2: Eljön majd a pillanat, amikor ő fog neked munkát adni. Amikor majd ő dönt a sorsodról.
1: Amikor már bocsánat kéréssel kezdesz.
0: Szarom, mit nyert, írja valaki. Igen. A bocskor beolvasta tegnap.
1: Mert ő egy jellem, egy rendes ember.
0: Lelkiismeret furdaláshoz lélek is kell szarni. Nem, ez csak azért jelzem, hogy ne erőlködjön tovább. Na, gyerekek, kinek milyen félelme van, ami nem valósult meg, de fél, hogy egyszer megtörténik? Ez egy jó téma, és erről még nem beszéltünk, hogy van-e valami olyan félelmed, ami konkrétan még soha nem történt meg veled, de valamiért attól rettegsz, hogy egyszer meg fog és el akarod kerülni.
2: Potenciázavarajod vannak?
0: Hát valami konkrétabbra gondolok, a potenciázavar azért nem áll fel, de nem tudom, hogy láttatok-e, vagy néztek-e ilyen ringlispilles videókat, amikor valamilyen hullámvasút, vagy ringlisfil, vagy pirát, vagy körhinta, amikor az nehezebben, megáll úgy a levegőben, hogy fél órát, egy órát, három órát lógnak fejjel lefelé, ugye a kedves delikvensek, akik fölültek a, nem tudom, tiszacsegei, nem tudom milyen, tornádóra, ugye hülye neveik vannak, igen. Tornádó, meg twister, meg pirát, ilyenek vannak, igen. És hát ugye ez Magyarországon történt, ugye, hogy fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig. Na most képzeld el, hogy mondjuk tériszonyos vagy fölülsz egy ilyenre, mert rádumáltak, nagy nehezen, sírógörcsel felülsz, majd beszarik ez a cucc, amit egyébként valószínűleg nem újítanak föl, csak kettő imbuszkulcsal, ott próbálják a szezon előtt egy kicsit meghúzogatni ezeket a csavarokat.
1: És képzeld el mindezt úgy, hogy ez az életet parálja, és rászánod magad, hogy
0: na most fölülök.
1: Most tényleg itt a haver, ittunk egyet, gyerünk, most legyőzöm.
0: Itt van a vursli, lőttünk egyet célba, dodzsemeztük, már csak fölülünk a tornádó nevezetű szörnyetegre, ami szarul is néz ki. Tehát önmagában azt látod, hogy ez a cifra, furakék, meg rózsaszín cuccok, ezek úgy omlanak össze, hogy nagyon gyorsan. Persze nyilván fölültek, megállt a tetején, hogy a hullámvasút is megállnak, és fejjel lefelé lógsz. Ahol fogalmad nincs, hogy kioldódik-e az a cucc, ami fogja, tart-e az öved, elektronikusan így az öledbe hajlik valamilyen vas, ami tart téged, függőlegesen lógtak a hintáról lefelé.
2: áramszünet volt.
0: Nézd meg azt a hintát, nézd meg azt a hintát!
1: Maga a bizonytalanság.
0: Akit szeretszerre nem ültetsz föl. Maga az összeomlásra váró fura szerkezet.
2: Ti szeretitek az ilyen cuccokat?
1: Nincs az a pénz, hogy fölüljek rá.
0: Én komolyan mérlek hintán is képes vagyok elhányni magam. Tehát, hogy olyan szaragyomrom, hogy egy repülős ülje 10 métert, és azonnal 3 biszkit kérek még. Tehát, hogy én ezeket abszolút, tényleg nem szeretem, nem bírom. Én nem is tudom, hogy annó, hogy ültem ki a gépszárnyára.
1: Meg a nem bírás miatt, hanem mert tudom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ott fogsz lógni nyomorultan úgy, hogy a saját szarod folyik a nyakadba, mert összecsináltad magad, érted? Pont a múlt héten dobott föl egy ilyen videót a valamelyik platform, ott hullámvasút volt, gyerekek, de az a típus, tehát nem a miénk, ez az aranyos fa, hanem tényleg, hogy 60 méteren magas. Vagy be, két ilyen vas megy rád, és ott lógtak órák óta, ment fel a tűzoltó csávó egy karabinerrel, amit közelről mutatta ilyen fejkamerával, hogy rácsattintotta a csajra, aki üvöltve már hófehérek voltak
0: de
1: az gondol, ujjaiból.
0: De hát, te gondold el.
1: Érted? Hát ezt én nem akarom.
0: Iszonyat pánik. Persze, iszonyat pánik. Ha nem vagy tér, és azt mondod, oké, egy jó kalap.
1: Akkor sem
0: de,
1: lóksz.
0: Amikor fejjel lefelé lóksz egy ilyen hullámvasútról úgy, hogy látod, hogy ez a műszaki cuccot alattad, az megkotlott. És nem tudod, hogy ez fél óra, fél nap, egy óra összeomlik-e, lefordul-e. Szerintem ez el sem tudjuk képzelni. Szerintem ez annak is, aki egyébként szereti az ilyen cuccokat, egy ilyen jellegű műszaki hiba az a teljes klaustrofóbia és a teljes halálfélelem.
2: Hát szerintem lehet, hogy emlékeztek rá, meséltem, hogy akkor, mielőtt bezárt a Vidám Park, hát akkor már nem nagyon fordítottak pénzt a különböző eszközöknek a karbantartására. És nekünk akkor még abban az évben bérletünk volt a gyerekekkel, és elvittük a szomszéd kislányt, aki 17 vagy 18 éves lehetett, és ő felült egy olyan hullámvasútra, ami fent egy ilyen box volt, ami pörgött, hogyha ha kanyart vett, és fent megállt. És volt egy ilyen 30 perces, hogy így mi rendről kiabáltunk neki, hogy nyugodj meg, ne
0: csináld, és ő meg fönt.
2: Ő meg fent ült, nagyon kapaszkodott lent, tudod, egy ilyen nagyon unott ilyen kertésznadrágos pasi, azt mondta, hogy ez áramlott, Józsikám, gyere már.
0: Na, hát ezek így néznek ki, áll egy kertészgatyás sávon lent, a Dodge-ból jön, van egy ceruza a füle mögött,
2: nyáron
0: és próbálja megszerelni.
2: 40 fokban ő ott ült fönt, és ráadásul még a tehetetlenség miatt még jó ideig pörgött ez a kis Dodge-szerű valami, úgyhogy ült egy helyben, így forgott ez az egész szar, és a 17 éves kislány kezdett bepánikolni. Most te ilyenkor mit csinálsz? Fogod a két saját gyerekednek a kezét, akik voltak mondjuk 6 meg 7 évesek, és lentről kiabálsz, már nem tart sokáig, mindjárt lehoznak, ne ijedj meg!
0: Igen. Jó, az árában benne van egy kis extra. Tehát hogy tulajdonképpen mindig egyébként kaptak
2: lehet,
0: egy kis extra.
2: Várják.
0: Igen.
1: De várj, és miután leszették, mi ahogy hívek a kárpótlás, kap még két jegyet.
0: Jó, kérdés. Mehet egyet a Dodge-ben és a cél. Igen. Lőhet egyet a cél lövöldével. Oké. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás. Tehát van-e olyan félelem, ami egy konkrét esemény, tehát nem az impotencia, vagy a, nem mm-hmm. tudom, a hüvelyszárasság, tehát nem erre gondolok.
2: Most itt elnéztem.
0: Ránéztem, hogy a jelenkorról... Jelenkorról ne beszéljünk, hiszen vannak már akut problémák, hogy a múltkor mesélted. Maga vagy a góbi sivatag.
2: Hallod ezt a csikorgást? Kéne ide egy kicsi VD-40.
0: Úgy érzem, megint nyikorog a puncid. Nem erre gondolok. Tehát ne olyan problémákról beszéljünk, ami már fennálló testi tünet. Nem erre gondolok. De van egy konkrét adott helyzet, ami konkrét félelem, hogy na, ha ez velem megtörténne, gyerekek, nekem ott a végem.
2: Csúszdapark. Csúszdapark.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszdapark?
2: Igen.
0: Hova?
1: A csőbe.
0: Meg ennél hülyébb félelmet nem tudok el. Várjál, most azt hittem azt mondta, hogy tűzhalál. Megáll a sífelvonó, és egy vadászgép elvágja a kábelt, hogy lezuhan a repülő. Mi az, hogy a csúszdába?
2: Az egyik a csúszdapark, igen. Én azokban a csúszdákban, amik ilyen kerek, tehát amit
0: tehát
2: nem látom.
0: Hát neked a félelmeid is viccesek, de tényleg, tehát nincs ilyen.
2: Tehát, hogy valahogy elfogy alólam a víz, és én az
0: beleszorulok,
2: és
0: a magad követ... 43 kilójával?
2: Nem, és nem tudok tovább csúszni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura.
1: Hogy jön egy 120 kilós csávó, te pedig ott ülsz, és
2: én hiába kiabálok neki, hogy ne gyere,
0: hanem hátulról telibe ver,
2: és kitöri a nyakamat.
0: Ja, ha ez történik, akkor kezdjen lefele mászni a csúszdán, minél gyorsabban.
2: Haló, állj álljatok meg, álljatok meg.
0: És akkor nem is csúszdázol? Nem. Tehát effektíve, ha látsz egy csúszdát, csúszdapark, nem tudom, Görögország, török, nem mész csúszdába. Esélytelen.
2: Tehát az kizárt, nekem az ugyanolyan parám, mint ezek a ringlispilek. A másik pedig a lift leszakadás egy időben, amikor kislány voltam, akkor mondták, hogy ezt meg lehet előzni úgy, hogyha ugrálsz a liftben, akkor ha esetleg leszakad, akkor zuhansz együtt a lifttel, és akkor nem halsz meg.
1: Mi van?
0: Azt elméletet mondja, hogy a zuhanás pillanatában, a becsapódás pillanatában föl kell ugrani, és ha felugrasz, akkor te ugye akkor a légüre, tehát a levegőben igen, vagy, a lift együtt, alatt összeroncsolódik, de te túléled. Aha, igen. Ez jó nagy. De igen, tehát ugráljál már leszakadó liftbe. Igen.
1: Most!
0: Zuhanó lift, fölnyom a mennyezetre, érted, gravitáció, nem tudom, nem nagyon ugrálsz. Tehát neked a lift.
2: Lift, igen.
0: Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Az egy élménydús. Élménydús este volt.
2: Egy darabig heherésznék veled, aztán én lennék az, aki a pánikrohamot kap.
0: Nem, elmondom, te mi lennél? Kifeszítenénk valahogy az ajtót.
2: Félig
0: emeleten állnánk meg, körbenéznénk, és aztán kimászik először, és miért pont a Juli? Helyet csinálnánk neked a liftbe, és aztán, hogy Juli mászol, és hogy kitennéd a kezed, és elkezdi mászni, hallanak egy kattanást, újraindítjuk, és abban a pillanatban a lift így elindulna lefele.
2: Hallod azt a csikorgó hangot, hogy a kábel így pattan.
0: Újraindítjuk lefele, és mint az Alienbe, amikor a Bishopot így ketté szedték, a felső tested ott maradna, de a lábaid még ott lennének a liftben. És még kicsit rángatóznál, és csípőből lennél elvágva. Igen. Na, ez Julis.
2: Igen.
0: És én mondanám, hogy látjátok, hát igazából ezért félt a liftből.
2: És akkor kiabálnék, hogy toljatok.
0: És a felső tested még beszélne. Visszafordulnál. Juli még a kompon, jobb meg. Higgyál vissza.
1: Közbali.
0: Jó, tehát neked akkor lift.
2: Igen.
0: És minden lift beszállásnál ez eszedbe jut.
2: Minden alkalommal, amikor belépek a liftbe, akkor van rajtam egy ilyen finom szorongás, hogy vajon leérek-e egybe. Leérek mindenképpen, csak nem biztos, hogy egybe, de hogy igen, van egy ilyen lift parád.
0: Lift. Neked bármi vezetés, motorozás.
1: Akkor nem csinálnám a motorozást.
0: Repülé. Bár olyan, még nem történt meg, de konkrét félelem.
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Vagy leszakad, az is, olyan is volt már.
0: Van, lesz beszakad de a csak padló.
1: Ott van, Anna, gyere.
2: Lekapja a nagy lábúj körmedet?
1: Hát nem, bedarálja az embert, érted?
0: Az azért van, mert a padló, amire kilépsz, az beszakad, és bedarálja a padló.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem, mielőtt fölér teljesen.
0: De ne a lépcsőfokot lépd át, hanem a kilépővel
1: azt
0: van mindig a baj.
1: Azt
0: kell átlépni. Tehát ott ugorjál nagyon nagyot, mert az szakad be, akkor esel vissza a lépcső alá.
1: Jó, most már oda fogok rá figyelni, de az nekem például az konkrétan para, hogy így nézed a végét. Jó, most még ki tudok belőle jönni, ha még egy lépcső is ott szorul be, akkor véged van.
0: Anna, neked konkrét félelem?
3: Ja, félelem? Ja, még egy másodpercet, láttam ilyet élőben, amit a Feri mondta, tehát láttam ilyet. Hosszú szoknyát a csajnak bedarált, és ott állt egy szál bugyiba.
2: Még szerencsé, hogy volt.
0: Nem érzem ezt akkora tragédiát.
3: Figyelj, az nagyon kellemetlen volt. Megállt egyébként tőle a mozgó lépcsőm, hogy érzékel, hogy bekerül valami anyag. Hosszú szoknyája volt, és ledarálta róla a szoknyát. Szóval ki letudott, elszakadt a ruha, le tudott lépni, de rossz volt nézni. A szegény ott állt egy szábugyiba.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
3: Hát tehát a vakcinofóbia ez nálam.
0: Az oké, okay, az oké. Okay,
3: okay, okay, okay, okay, csak de, hogy csak muszáj.
0: Meglátok egy injekciós tűt, nagyon ideges leszek. Nem toljátok azt a szám. Tehát nem történt meg, nem is biztos, hogy megtörténik, de valamiért az a flashet, hogyha az megtörténne, az a legdurvább félelmed.
3: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
3: Hát ez figyelj, van olyan.
0: Na?
3: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
0: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
3: Nem.
0: Helikopter rámzóan egy repülő.
1: Nem, látod, az apró dolgok félelmetesen.
0: Egy madagaszkári óriás csótány, ami tojásokat rak.
3: Nem rakta, ő eleven szülő. A pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na ez viszont tetszik. Nem. Na ez már annyira beteg, ami elkezd tetszeni. Egy olyan,
3: de most, hogy beszélek róla, nem, tudom, hogy itt vagyok egy stúdióban. Fi, ez az eleven szülő csótány.
0: De várj, és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
2: Azt mondja, nem, ha nem az
0: lépzés. Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
2: Anya! Sőt, anya, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
3: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Nem, figyelj, Balázs, az olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
0: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt a félek szülő attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
3: Eleven szülő csótány. Kikészülök tőle.
0: Mi a legdurvább félelmet, hogy egy csótány összeszüli a lábamat?
2: Létezik egyébként ilyen Magyarországon?
3: Nem, állatkertben van, azt mindig kihagyom. Nem, meg lehet nézni a vivárium, nem az én világom.
0: Meg lehet nézni, amikor szül. Búrvászus, mennünk el, Zsűr, ilyen gyorsan? Ja, valami izgi promó. Na jó van, írjatok, drága hallgatók. Jó, tehát ami nem történt meg, de valamiért ez a legnagyobb félelmetek. Nézzünk ezzel szembe. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory,

0: reggel. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104

0: 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
2: Május 29-én reggel 17:30
1: saját pékségünk ropogós pékáruival,
2: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
1: A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
0: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft.
3: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
4: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
7: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
6: Ahol!

0: Smoky. Övék egy bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A zöld energia előnyeivel ismerkedtek a vállalkozások Gyulán. Dallamokkal telik meg a belváros, újra utcazenész fesztivál Békés Csabán. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. A fenntarthatóság gazdasági vonatkozásairól rendezett szakmai konferenciát a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban számoltak be róla közösségi oldalukon. Az Interreg Románia-Magyarország program részét képező zöld energiaprojekt keretében megvalósult esemény célja az volt, hogy a kis- és középvállalkozások körében népszerűsítsék a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia használatát. A résztvevők részletesen megismerhették a fenntarthatósági szemlélet fontosságát a nagyvállalati beszállítói láncokban, valamint a Békés Csabai Smart Grid intelligens hálózatban és a helyi energiaközösségekben rejlő gazdasági lehetőségeket. A szervezők hangsúlyozták, hogy a hosszú távú siker érdekében már a fiatal generációk körében is elengedhetetlen a környezettudatos szemléletformálás. Múzsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A színes programon a legkülönfélébb stílusban alkotó zenészek és formációk mutatkoznak be, interaktív és vidám hangulatot teremtve a belvárosban. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
4: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
3: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel.
2: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Teljesen irreális félelmeket kapunk egyébként, nagyon szeretjük. Tehát Anna, ilyen csótányok szülnek a lábán című történet, az megindult. Ugye itt fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig, ugye ez egy ilyen nagy körhinta, vagy valami borzasztóan néz ki, én utálom az összes ilyet. Én ránézek, mondom, atyaisten, tehát ez nem most nem konkrétan erről beszélek, de hogy szarul néznek ki, nincsenek megszerelve, mindjárt darabokra esik, tehát az összes ilyen cirkuszi dolgot a Dodge-em és a célövöldén kívül azonnali bontásra ítélném.
1: Mesehajó.
0: Odaadnám, odaadnám, vigyétek a vasat, ami kell, aztán itt ne halljon meg senki, tehát egy szörnyen néz ki ez is egyébként, hogy ott pörög, forog. Persze megállt és lógtak lefelé. És vannak olyan emberek, akinek ez konkrét félelmük, ugye, hogy egyszer ez megtörténik velük, hogy a legtetején a hullámvasút, vagy ez a, nem tudom, fejjel lefelé forgó szerkezet, ez úgy áll meg, hogy nyilván beragadsz. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen konkrét félelme van, ami nem valósult meg, és lehet, hogy teljesen irracionális, irreális, eszement, tehát nem is feltétlen valid dolgokat várunk, de valamiért te attól rettegsz. És hallgatunk, jó ráéreztek. Most én nem arra gondolunk, hogy igen, nekem egy olyan félelmem van, hogy gyerek, mit tudom, felmászik az erkére, átesik az erkére. Tehát ezek ilyen valid dolgok, hanem ami kicsit irracionális, ami fura, amiért nem tudod, hogy miért van, de mégis van benned ez a típusú félelem, és megmagyarázni se tudod, de te attól félsz, hogy. De
2: tehát szápa támadás a körúton például. Tehát,
0: na, például igen. Nekem fulladás kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Tehát nekem van egy ilyen vízióm, hogy vagy így ért már véget, vagy így fog, de hogy nekem valamilyen kapcsolódásom van a fulladáshoz. De gyerekkoromban is nagyon sokszor fulladtam meg.
1: A keratin tablettától.
0: Kreatin, tanuld már meg.
2: Keratin.
0: A keratin te teszed a hajadra, nem? Nem azon a samponokban? Vagy mi az Isten? Az más. Ez kreatin.
1: Te keratint is szedsz.
0: Kreatin. Ez a neve. Igen. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt, hogy vezetsz, jól vagy, és egyszer csak valaki átszakítja a szalagkorlátot, és nem láttál ilyet, nyilván hírekben igen, nem volt ilyen tapasztalásod, de valamiért ott motoszkál az agyadban, hogy ez veled megtörténik.
2: És az van, a kamion, aki vagy csövet szállít, vagy hosszú fa anyagot,
0: és beléd szúrodik.
2: Egy, igen, a klasszik film jelenet.
0: Az nekem nem félelmem, csak eszembe jut, amikor mögöttem megyek. Tehát igen, nem parázom ettől, csak előzés, úgy látom, gyerünk, hogy lógnak ezek a faröngök, és eszembe jut, hogy ez most így becsapódna ide a mellkasomba, valószínűleg nem tudnám levenni. Tehát utána a légzésem egy picit úgy...
2: Hiába van jó mellizom.
0: Igen, az egy kicsit lehet, hogy nehezebb lenne.
1: Amikor áthaladtok mondjuk a Köröshegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Ausztriában van egy pókfajta, ami a napellenzőbe szeret elbújni. Ráadásul akkor, amikor mint a tenyered, és ha lehajtod, az ellenzőt beleugrik az arcodba.
2: Persze! Erre arcra van ráállva.
0: Ebből van egy csomó baleset kint, mert félrerántják a kormányt, Kopi küldte nekünk.
2: Egyébként ő küldött képet, és tényleg ott van a napellenzőn, ahogy lehajtod a napellenzőt, ott van mögötte a pók.
0: De ezt miért nem gondolom, hogy ezt mondjuk a Fülöp-szigeteknél, Ausztráliában vagy Indonéziában él egy ilyen pók, de 120 kilométerre tőlünk van egy ekkora...
2: Nem, Ausztrália.
0: Ausztráliát
2: ír.
1: Hát ott van minden.
0: Ő Ausztriát ír, csak azért.
2: Ja, akkor viszont elcseszte.
1: Ausztráliára gondolt?
0: Jó, az rendben van, oké. Csak mondom, azért én még azért ilyet, hogy Bécs környékén nem nagyon láttam, hogy pókok ugrálnak.
1: Átéped a határ.
0: Igen, de Ausztráliára gondoltál, és nem Ausztráliára, azt értem, azt teljesen értem. Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Nekem a legnagyobb félelmem, ami egy barátnőmmel megtörtént, lecsapok egy pókot, millió kis pók, akik vemhez szétszaladnak ezer irányba. Fanni küldte nekünk. Villámcsapástól fosok, megmagyarázhatatlanul, sokszor álmodom is, hogy belém vagy a közelbe csap. Na nekem az például egyáltalán nincs. Simán bemegyek viharba fürdeni.
2: Annyira ritka egyébként is. De mondjuk van esélye.
0: Igen, igen, igen.
2: A legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
2: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
2: Most is itt van.
0: Az erdei gombák. Az a tévképzetem, hogy hozzáérek valamelyikhez, egy gyilkos galócához, mérkező gomba, az lerohad a kezem. Na, ezt magyarázd meg. Érted? Nem tudod. Felüljárókkal vannak gondjaim, fölötte is, alatta is. Ilyen érdekes dolgok tudnak beragadni embereknek, nem? Sokat búvárkodok, amikor elkezdtem kijelenteni, hogy soha nem fogok barlangból merülni, ez szar, úgy lehet meghalni, hogy nézd, mennyi levegőd marad. Már megszoktam, hogy barlangokba megyek, de van bennem para, hogy beomlik, és ott maradok. Fejben felkészültem, hogy megvágom a csuklómon az artériát, és elvérzek, kicsit fájdalmasabb, mintha megfulladnék. Na, milyen mirem.
2: Lépcsőházi fordulóban mindig nagyon figyelek, nehogy elcsúszak, és a korlát sarkába belevágjam a szemem, ami kifolyik.
0: Ez jó, zseniális. Na pont ezért kezdtük el ezeket a témákat, hogy a teljesen irracionális félelem. Tehát, hogy...
2: Mert ugye a nyílt vízes, a cápás, vagy
0: igen, mit, azt megérted. Meg autóbaleseted lesz, elesel a bringával, bevered a fél. Ezeket megérted. De a korlátba esel el a fordulóba, és kifolyik a szemed, ezeket nagyon-nagyon szeretem.
1: MRI gép, az a legnagyobb félelmem, hogy valahogy beszorulok, és beszippant, és esetleg összenyom.
0: Igen. Attól félek mindig, hogy nem tudom belülről kinyitni az autót, és elfogy az oxigén, illetve tűzhalál.
1: Vagy megfősz. Igen, kint a napom.
0: Figyelj, igen. Kata írja a következőt, ez is durva. Az a félelmem, hogy a buszon valaki mögöttem ül, és elvágja a nyakam.
2: Oh,
0: hát ez valószínűleg annak az a videó, igen, amikor azt az ukrán csajt New Yorkban ugye megkéselték, és ott vérzett el a híven, vagy a villamoson, a metrón, és mindenki azt nézte. Igen. Állandó rettegésem szex közben, hogy nem lesz több.
2: Hány éves vagy a
0: szívnek? Azért jó sokan vannak hasonló helyzetben, hogy van valami teljesen irracionális félelmed. Nem? Én attól félek, hogy egy gombócos citromos fagyi helyett egy gombóc zsírt kapok. És értem, hogy mire gondol, sokszor a citromfagyi, a szorbi az kicsit ilyen zsírszerű, igen, állagú. Igen.
1: Fehér csillog,
0: és furán úgy néz ki, mint a zsír lenne, igen. Igen.
2: Cipőpara? Sokan írják.
0: Semmilyen cipőpara nincs, hogy?
2: Hogy belelépsz, és van benne valami.
0: Nincs ilyen.
2: Belemászott egy állat például. Itt írja a Klári, hogy gumicsizma, kint tartja, és akkor a béka beköltözik, egy béka, vagy mit, egy csikló.
0: Semmi, nem? Rám is rehakhatott. Csikló, béka, semmi, pók, nem, abszolút. Semmi. A pók talán igen, de hogy beleköltözik, nem.
1: Attól félek, hogy télen korizás közben elesek, és egy korizó lemetszi az ujjaink.
0: Egyébként ez simán lehet.
2: Abszolút.
0: Ja, azt mondja, ezért koriz kesztyűben, hogyha valaki átmegy a kezedem, akkor utána ne vágja le az ujjad. Ez mondjuk a műjégen azért ez így megtörtént. Milyen érdekes dolgokat táplál az agy, nem? Tehát, hogy milyen elbont félelmek vannak, aminek aztán tényleg semmi valóság alapja nincsen.
2: Vacsora készítés közben. A jobb kezem önálló életre kell, és nyakon szúrom magam.
0: Ezen én is szoktam gondolkodni.
2: Hogy elindult.
0: Hogy hirtelen kontrollálatlanul mi van, ha elindul úgy egy testrészed, hogy nem tudod megakadályozni, és kés van a kezedben, és mi lenne most csak, hogy hirtelen beléd költözne az ördög, és hasba szúrnád magad. Ez nekem is egy visszatérő gondolat.
1: Nem mondani.
0: De ez csak valami.
1: Ezek kényszer gondolatok. Én nekem egy csomószor van, amikor mondjuk ilyen autópályán megyek nagy sebességgel, hogy jön egy ilyen pillanat, amikor azt
0: el kéne rántani.
1: El kéne rántani a kormányt, és egyszerűen nem fogok tudni.
0: És nem, csak ne én menjek szembe, csak ne én legyek az, aki ott van veled szembe. Vagy egy pici mozdulat, és meg is vagy egyébként. Igen, igen, igen, igen. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért itt vannak érdekességek. Hogy aztán kell ezzel foglalkozni, vagy nem, azt nem tudom. De minden esetben jöttek jó.
2: Na most az, aki megírta, hogy fél a elszegényedéstől, ugye? Uh-huh. Emlékszel az SMS-re? Hogy ő neki annyira kényszeres, hogy két munkahelyet vállal, és éjjel-nappal dolgozik. Tehát ezzel mondjuk szerintem
0: lehet, hogy kellene valamit azért így kezdeni vele, igen. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élete, azért ez erre kicsit ránézne. Hogy ennek mi az oka, és ez honnan jön?
1: Legnagyobb para, Lidl kenyérszeletelő beindul, amikor szedem ki a kenyeret.
0: Egyébként ezek a kenyérszeletelők szarul néznek ki. Tehát én is úgy rakom be a kenyeret, berakom, és így visszaveszem, tudod. Valaki mondja biztos, meg, melyik gombot kell megnyomni, mert szarul néznek ki ezek a kenyérszeletelők, igen. Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Mi a helyzet a BL-el? Megrendezzük?
2: Na?
0: Lesz BL?
2: Jó kérdés.
1: A BL-t igen, lesz-e utána fellépő?
0: Lesz-e utána fellépő?
1: Leginkább most az a legnagyobb probléma.
0: Átfél az egész történet zseniális. Tehát vegyük át végig, aztán majd hívunk valakit 8 után a trollfocitól, hogy kicsit rendbe tegyük, mert azért sok minden érdekel bennünket. Miért lép föl Cseppelen Travis Scott? Ugye Cseppelen?
2: És miért nem lehet rá jegyet
0: lemondta
2: szerezni?
0: A másik fellépő, aki talán egy csajszí, Ő lemondta a fellépést, mert meghallott, hogy hol lesz az after, és hirtelen nem tudom, vagy beteget jelentett, vagy lemondta. Mi van a fővárosi taxis blokkáddal, lesz-e? És mi van a Balázsi cégeivel, akik most igazából az van, hogy mivel zárolták a bankszámlát, így nem tudják lebonyolítani a BL-t.
1: Igazából bármelyiket húzzuk be, óriási szóresz. Most féltek 300 milla ugye az, ami a Balázsi cége miatt ugye lóg a levegőben, amit most nem tudnak honnan lehívni. Ennyi idő alatt ezt összedobjuk, ezt a pénzt?
0: 300 millió. Igen. 300 millió nem tud összedobni a Balázsi meg a cége.
1: Az alvállalkozókat nem tudják kifizetni, mert zárolták az összes számlát, igen. Aha. És hogy akik a színpadot építenék, meg a technikát odahoznák, azoknak nem adnak pénzt. És ők azt mondták, hogy hát gyerekek, mi meg ezt ingyen nem csináljuk meg. Tehát ilyenkor mi van? Ezt honnan elakasztják le ezt a pénzt? Vagy hát elakasztják egymást?
2: Ilyen tételező
0: 300 millió a Balázsi. Millió. Szerintem a csomagtartójában kicsit jobban körbenéz. Egy Louis Vuitton táskában nagyjából ott van.
2: Nem akar körbenézni.
0: 150
1: kes. A mekizacskó alatt.
0: A mekizacskó van még egy 100-as kes, és a kesztyűtartóban még egy 60-as, és az ki is fizeti. De és most van itt, hogy a taxisok tényleg sztrájkolnak, vagy itt most azért ez egy picit erős, és nem fognak
2: hát
0: blokkádot csinálni.
2: Voltak kéréseik, és az történt, hogy egy 27%-os
0: emelés
2: szeretnének. Abba állítólag belementek, de a tervezetben volt egy olyan, hogy nem fix emelés van, hanem hogy hívják ezt, mikor így az appok generálják? Tehát, ha nagyon nagy az igény, akkor följebb viszi az árat.
0: Aha.
2: Tehát, ha egyszerre 500-an hívunk taxit, akkor drágább lesz a taxi. Ha csak egy ember van, akkor olcsóbb lesz. Az
0: dinamikus árazás?
2: Az, dinamikus árazás, és ezt valaki egyszer papírra írta, hogy lehet, hogy el kéne ezen gondolkozni, hogy dinamikus árazás legyen a taxizásban, és ezt valamelyik taxis komolyan vette, és most azért tiltakoznak, hogy ez ne legyen. De ez állítólag nincs, és a 27%-ot megkapták.
0: Aha.
2: Na most mi van? Na, akkor most kell tüntetni, vagy nem kell
0: tüntetni? Zseni lenne még egy blokkád a BR-re.
2: Az
0: zseni lenne. Tehát, hogy még egy blokkádot bedobunk a BR-re, az zseniális. Egyébként a taxisok most tudnának pénzt keresni, tehát hülyék lennének most sztrájkolni, vagy blokkádot csinálni, nem? Hát tehát most még nem biztos... tudom, mekkora biznisz elvinni három Arzenál szurkolót, akik szétvágják a kocsidat, összehánynak mindent, és ütik a plexit elől, és...
2: Hát és, ha és sok hídon viszed át, akkor nagy.
0: Ha hatszor mutatod meg nekik a Dunát, akkor igen.
1: De egyébként mikor lehet igazán nyomást gyakorolni bárkire, ha nem most? Tehát, hogyha most tényleg megcsinálnak egy blokkádot, akkor itt most mindent aláírnak nekik. Nem? Hát ilyenkor
0: igen, de itt megállapodás közeli helyzet az van. Tehát, hogy itt ők meg akarják adni nekik az emelést, úgy olvastam. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz semmi. De egyébként igen, hát ilyenkor kell csinálni. Tehát ez...
2: A
0: ez egy jó döntés.
1: Szanaszét fogják magukat keresni a következő néhány napban. Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
2: Figyelj, én nézegettem képeket az eddigi a francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
2: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 000 Arzenál szurkoló. Figyelj. És a franciák se pitik azért. Na, szóval, hogy azért tudnak autókat borogatni, meg gyújtogatni.
1: Azt ők elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem a PSG, sem az Arzenál.
0: Szurkolói szempontból?
1: Igen.
2: És ki az, aki az?
1: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok úgy fog égni az éttermed, mint a tábort.
2: Jó, de jó, köszönjük, zárunk.
1: De hogy én már olyan pletykákat is hallottam, hogy állítólag már megvannak a helyszínek, ahol ezek majd verekedni fognak.
0: Jó, de jó, illegálban lesz ilyen fight club.
1: Már le vannak szervezve ezek a helyszínek, ahol ezek majd egymásnak.
0: Zseniális.
2: Olyan, mint a Fradi Újpest gyerekek. Ott is az volt, hogy a szurkolók a meccs előtt, vagy előtte való napon kijelöltek valami városon kívüli környezetet, tehát találkozunk a kis erdőnél, nem tudom hol, agyabugyálás, fejbe verték egymást, és aztán elmentek a meccsre.
0: Hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy itt nem csak az a 80 000 vagy 60 000 ember jön, akiből mit tudom, 10 000 a szurkoló, meg az UEFA gyereket, meg mit tudom, egy nagy biznisz, hanem itt ide tényleg megérkezik még 150 000 Arzenál szurkoló, és 150 000 PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolóval, ők ott vannak. Tehát, hogy ez az téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 ezer turista erre a két napba.
1: Hát a PSG vagy központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy
0: ők bemenne... szeretik egymást, az angolok nem, és hát a franciák?
3: Nem, gyűlölik egymást. Régi barátság az
0: de most úgy értem, hogy azt mondja, Arzenál, figyelj, PSG, nem. Most másodjára nyertek, nem verünk meg benneteket. Nem. Jó, Arzenálos vagy, ti még sosem nyertetek, ha megnyeritek, ünnepeljetek, mi nem bántunk titeket, mert mi tavaly megnyertük.
1: Nem is az a gond, tehát a két szurkolói klubot tök jól el lehet egymástól különíteni. Mi van akkor, amikor ezek betévednek mondjuk egy kocsmába, ott hogyan különíted el?
3: Sehogyan nem, de itt nem is róluk van szó, én Pétertől vannak az infóim, ő nagyon szereti a focit, tehát nem én akarok okoskodni. Az ultrák mindig hát hogy ugye a neccesek, tehát az ultrák is. A PSG ultrái az nem a besorolás, amit te mondtál. Ne? Ők nem. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra ugye nyert a PSG.
0: A PSG megnyert, így van.
3: Hát nézd meg utána, én betettem nektek egy kis videót a közön. Hát gyakorlatilag örömükbe földulták kicsit. De ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál, mit tudom, szurkolók.
0: Normál, igen, mert ugye érkeznek azért normál.
3: Oké, de ha jönnek az ultrák, ők azért kemény arcok.
2: Valaki azt írja, hogy a Fradi Újpest az babazsúr. Az békés szombat délután is emlék.
0: Láttad, mi tud történni Párizsban. Láttad, hogy azért, ha tényleg olyanok az ultrák, akkor mi van?
3: És azért ők érted egy BL döntőt, nem hinném, hogy kihagynak.
0: Igen. Azt mondja, hogy Balázs, akadj már le az Arzenál szurkolókról, ezerszer kultúrárabb, mint aki akár a magyarok, nézd meg, hogy ünnepelték a bajnoki címet ellentétben a PSG szurkolókkal.
3: Így van, aha. De ott is az ultrák. Tehát hogy nyilván nem egy átlag PSG szurkoló, ott is vannak a normál szurkolók.
0: Arzenál drukkerek öreg nyugdíjasok, írja valaki.
3: Egyébként tényleg, tehát Péter is ezt mondta, hogy szóval azért a PSG-sek azért sokkal keményebbek.
0: Igen?
3: Igen, na, mint az arzenálosok, igen.
0: Jól van, telefonálunk egyet, fölhívjuk majd a trollfocit, hogy kicsit segítsenek nekünk így eligazodni, de még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe, és hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőd legyen.
3: Ugye ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Lehet, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhessél BL döntőt?
3: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg, olaszokkal ugye volt közös pályázat.
0: Csomóan visszaléptek.
3: És mi kaptuk meg, hát ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Itt nem is ez, tehát, hogy nyilván megéri, meg nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, minden egyebek, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Ezt sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Nem. Jó, lángol a főváros, vagy nem lángol? Tessék, ki mit mond?
1: Lángol.
0: Lesz gyújtogatás?
1: Lesz, persze.
0: Vagy kirendelik a Fogarasi úti rendőrös... és a Gödöllői rendőrös jön majd erősítésnek. Nem, az a 4000 rendőr lesz, meg jön erősítés.
3: Hát ez is azért költség, tisztázzuk. Tehát amikor egy város azt mondja, vagy egy ország, hogy rendez egy BL döntőt. Én erre akartam utalni tegnap, aztán vagy megértette valaki, vagy nem. Ezek hatalmas költségek.
0: Jó, de van bevétel is, gyerekek. Ha 20 vagy 30 milliárdos extra bevétele van ebből a fővárosnak, meg az országnak. Turisztikai, idegenforgalomban.
2: Jó, de egy szállodába befolyik, az nem jut el a rendőrséghez.
0: Igen. Gyerekek, BL döntőt rendezünk, azért nagy dolog.
3: Hát nagy, jó, csak átlagember, úgyis otthon nézed a tévéden, bakker.
0: De a következő 50 évben nem rendezünk BL döntőt. Gyerekek, azért ez egy nagyon nagy
3: neked
0: dolog.
3: A közlekedési lezárás marad belőle.
0: Hát úgyis kivetítőn nézed. Hogy BL döntőt rendezünk, hát az tök jó. Na, mindjárt utána járunk, megkérdezünk egy-két információt, jó? Úgyhogy...
1: Ú, de nem vágjátok ezt a szurkolói szubkultúrát.
0: Azt nem. Gyerekek, hülyék vagyunk a focihoz, de ezért merünk kérdezni, úgyhogy jövünk mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Majdha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
18: Hivatott főnök! Itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
19: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
20: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
21: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 6:30 saját pékségünk ropogós pékárújban. Friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
22: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
23: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
24: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
23: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
24: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
23: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
25: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
26: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
27: Köszönjük!
28: Reklámot hallottak.
29: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
30: Csabai diák képviseli Magyarországot a szakmák világbajnokságán. Negyedszázados jubilómot ünnepelt a 7 próbás néptánciskola, kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Rangos elismerésben részesült Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium általános ápoló szakos tanulója, aki kiváló teljesítményével kivívta a jogot, hogy Magyarországot képviselje a World Skills versenyen. A szakmák olimpiájaként is emlegetett nemzetközi megmérettetést szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legjobb fiatal szakemberei gyűlnek össze. Nóra egy rendkívül intenzív 4 napon át tartó komoly szakmai és gyakorlati kihívásokat tartogató versenyprogramban bizonyíthatja majd felkészültségét az egészségügyi ápolás kategóriában. A Békés Csabai Oktatási Intézmény és a város vezetése is büszke a fiatal tehetségre, akinek nemzetközi szereplése a hazai szakképzés magas színvonalát is hűen tükrözi, írták közösségi oldalukon. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepelte 25 éves fennállását a 7 próbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget, bemutatva az egész éves munkagyümölcsét. Az iskola vezetősége háláját fejezte ki a negyedszázados közös munkáért, és kiemelte a hagyományőrzés fontosságát a fiatal generációk életében. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és

0: Rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
0: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja. A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll. A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, 8 óra után 11 perccel, itt a BL döntőről beszélgettünk, hát nem vagyunk nagy foci értők, azért azt el kell, hogy mondjuk. De azért ez mindenképpen izgalmas, hogy Magyarország BL döntőt rendez, került, amibe került, sose fog kiderülni, mennyi ment zsebekbe, borítékokba, Nokia-s dobozokba, és mennyi ment hivatalos az UEFA-nak, mindesetre BL döntőt rendezünk, azért most olvastam pont valahol, hogy nem is tudom, akkora dolog ezt, képzeljétek el, hogy ugye Barcelona most már 20 vagy 25 éve próbálja visszaszerezni a BL döntő helyszínt, hogy rendezhessen BL döntőt. Tehát, hogy ezt így kell a helyén kezelni, ami egy ilyen, hát oltár, egy szentély maga Barcelona, meg az ottani stadionok. És azért örül az UEFA annak, hogy most már vannak ilyen jó minőségű stadionok, mert néhány pár országnak tudták odaadni a BL döntőt, mert ott voltak csak ilyen stadionok. És az a szerencse, hogy az utóbbi 5-10 évben lettek olyan országok, ahol lettek olyan stadionok, mint például a Puskás, ami képes arra, hogy lebonyolítson méretileg, technikailag, technológiai mindenhogy egy BL döntőt, de hogy tényleg 20 éve dolgoznak rajta a spanyolok is, hogy visszamenjen a BL döntő Barcelonába.
2: És valahogy hogy nincs stadion?
1: Hát nem kapják meg, nem pályáznak, nem nyernek, nem jók a kapcsolataik, nem fizetnek eleget zsebbe, nem ül valakiuk az UEFA-ba, mit tudom én, nem tudom, rosszul vesztegetek, rossz ember, nem tudom, tényleg nem tudom.
3: Nagy az utalás.
1: De mindeset azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg mint a Super Bowl, tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, destinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog. Én örülök az ilyennek. Én nem csak azt hiszem, hogy most az mennyibe került nekünk, biztos horror drága volt, de közben egy ilyet azért Magyarország, Budapest meg tud rendezni, azért ez iszonyatosan menő, nem?
4: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
2: Akkor visszafordul volna.
4: Tehát, hogyha bajba vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
1: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordulunk még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyétek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
4: Értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
2: Taxival.
4: Én értem.
1: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
4: Valahol
1: repülnek. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Én nagyon kíváncsi.
2: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligeten
4: most kételem,

0: lesz szombat este.
1: Kicsit rá is
0: délután körbe telefonálok, és nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színbe ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Tehát mi az Arsenal színe és mi a PSG színe, mert nem akarom, hogy engem agyon verjenek. Tehát mi a semleges színe, amiben ki lehet menni. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
1: Tudod, ott közöttem, ez a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
0: Kivennék és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
1: PSG, az valami spanyol?
2: Pirosba és kékben ne ölt.
0: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe jelenek
2: meg. Ahogy most nézel ki, az Arsenal szurkolók úgy meg fognak verni.
0: Úgy agyon vernek, azt hiszik PSG szurkoló. Csak megkülönböztetek egy PSG szurkolótól.
1: Nagyon későn nem megy, mert 6 órakor indul a meccs.
0: De miért hozták el egyébként, ez is érdekes. Miért hozták 6-ra? Ez általában ezek 8-kor, 9-kor kezdődnek. Közvetítési okok, idegenforgalmi okok, turisztika. Miért kezdődik ez a meccs náluk 6-kor?
2: Nem megkérdezik a trollfocit. Hogy jobban legyen családi esemény, hogy ugye este 9-re már gyerekkel nem mész ki. Nem tudom, hogy egyébként ide gyerekkel kimész, de hogy ez jobban elérhető legyen.
0: Aha.
2: A hatos kezdése miatt.
0: Lehet, hogy a közvetítést nézed, akkor is jobban igen. elérhető, vagy akkor is családi. Na, mindjárt megkérdezzük a Trollfoci alapítóját, Szabó Leventét. Hello, Levi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
0: Hello. Jó reggel. Na, mi újság, lázban vagytok? Azért ez egy nagy dolog, nem? Hát mi nem értünk a focihoz, de azért ez nagy, óriási dolog.
3: Óriási láz vagyunk, igen. Hát ugye ez 71 év után basszus, tehát hogy itt rendezik Budapesten az Európai Kupának a legnagyobb döntőjét, és ugye ez a zseniális. Tehát, hogy tavaly is ugye 148 millióan látták ezt a sporteseményt, tehát ezt rakjátok össze, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a fél világ, de azért nagyon sok ember szemben Budapesten van.
1: Van-e jegyed, és hogyha igen, akkor mennyiért adod el?
0: És hányat adtál már el, ami volt, és nem kellett.
3: Ugye pont, amikor múltkor kerestetek, éppen Isztambulban jelentkeztem, amikor Balázs szétfirkált, hogy alig kapok levegőt, mikor ez a rohantam fel egy metróból. Igen, és ugye én akkor kint voltam pont egy Galatasaray Liverpool meccsen, amire engem kiküldtek, hogy onnan kellett beszámolnom így a szurkolókról, a stadion atmoszférájáról. Ez egy játék volt, és négy ilyen tartalomkészítő indult ezzel a játékon, és hál' Istennek nekem sikerült a legjobban ezt abszolválnom. Ezzel ugye azt nyerhettem meg, hogy nem is a nézőtéren, hanem a kapu mögött ülhetek majd a BL döntőn, és így mindent láthatok, így a szupersztárokat, a játékosokat, mindenkit.
0: Azért az jó, azért az jó. Hány turista érkezik, azt tudjuk nagyjából? 250-300 ezer a szurkolókkal együtt nagyjából milyen számok hangzanak el?
3: Hát 100 ezer turista érkezik. Azt mondták, hogy még a Feri egyen az egyes terminált is megnyitják, ami nem tudom, hogy volt-e mostanában, hogy megnyitva. 4000 rendőrt vezényeltek ki, ahogy néztem a hírekben, 70 tévétársaság tudósít, tehát azért rengeteg ember fog érkezni, és nyilván ugye, hát itt van egy, nem tudom, 74000-es stadionkapacitás, de nagyon sokan fognak úgy eljönni, hogy Budapesten nézik így szurkolói zónákba, bárokba, éttermekbe a mérkőzést.
1: Ugye felmerült annak a kérdése, hogy mennyire békések vagy nem békések a PSG meg az Arsenal szurkolók, tehát hogy mire lehet készülni?
3: Hát igen, ugye olvasom én is, hogy a magyar médiát, hogy egy közhiedelem az úgy teljesen elszállt. Ők is, tehát hogy itt 96%-ban ezek ugyanolyan rendes, becsületes futballszurkolók, akik eljönnek a mérkőzést megnézni. Nyilván nem azt mondom, a városban biztos, hogy lesz egy-két ilyen kisebb csetepati, de szerintem itt nyugodtan ki lehet menni családokkal, itt akár itt a programokra, amik lesznek itt Budapesten.
0: De miért az nem igaz, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók tavaly fölgyújtották mindjárt? Vagy,
3: dehogy igaz, de most is volt, hogy ilyen képsorok bejártak.
0: Vagy az ultrák legalábbis, nyilván nem a normál szurkolók.
3: Még azt sem mondanám, hogy az ultrák, tehát hogy ez Párizsban egy sima kedd, amit csinálnak ott általában, tehát hogy nem innen, hogy itt ez lenne.
2: Hát már a bejutást is úgy ünnepelték Párizsba, hogy ment a móka. Most szerinted, ha nyernek, mi lesz? Vagy ha veszítenek, tök mindegy.
3: Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi
2: Budapesten.
3: Én azt mondom, és azt mondom, hogy legyen igazam tényleg, de szerintem ilyen biztosan nem lesz Budapesten. Szerintem itt a magyar rendőrök meg fogják oldani.
0: De tavaly akkor ezt nem tudták? Tehát, hogy tavaly miért lángolt München? Vagy azt nem értem? Vagy nem lehet elmondani, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók néha felgyújtanak dolgokat? Vagy ez kicsit idealizáljuk a futballt, hogy ez egy békés sport és családszető rendezvény, miközben azért ezek közben felgyújtják fél Párizs, általában kikap a csapatuk. Tehát, hogy azért ez nem mindig ilyen egyszerű.
3: Hát, figyelj, viszont azok az emberek, akik ezt csinálják Párizs utcáin, biztos vagyok benne, hogy ezek már rögtön mérkőzés után kezdik meg az ilyen dolgaikat. Tehát a maradék fele újban van a stadion, ami ki se ért, amikor ezek már kocsikat gyújtogatnak föl. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a réteg fog eljönni, biztos vagyok benne. Hát itt is ugye itt a klubok körülbelül 16-17 ezer jegyet kaptak, hát itt is ugye ezt a fan first jegyértékesítési módszert használták, ugye, hogy csak azok a szurkolók

0: jöhetnek el, akik már nagyon-nagyon régóta bérletesek, akik ott vannak minden meccsen, szóval nem hiszem, hogy ők ezzel kockáztatnák így ezt a jogukat, hogy itt nem tudom, autókat, gyújtókat nem fog
1: utatni. Nem is a meccsre érkező, hanem,
2: nem róluk beszélünk.
1: Igen, hanem az, aki te is mondtál, hogy van egy csomó olyan ember, aki nem fog bejutni szurkolói zónából, meg kocsmából nézi.
2: Akinek van jegye, az nem kockáztatja, mert örökre eltiltják, de itt jön velük 100 000 másik francia.
0: Hát ezt másokon nem fog jönni, de mondom, ez kicsit túl van lihegve. Szerintem ez a rész a dolognak.
1: Jó, zavargások Párizsban 127 embert állítottak elő a BL elődöntő után. Jó, ez csak egy a cikkek közül.
2: Mennyire rendőr van kivezényelve?
0: Nem párjátok. 4000 rendőr van.
2: 4000
0: rendőr. 4000 rendőr kivezényelve. Ezek tökös magyar rendőrök, szerintem meg fogják oldani a dolgokat.
1: Úgy legyen. Na, beszéljünk már arról, ugye, amiről már mi próbáltunk beszélni, de nem értünk hozzá. Hogy lehet megnyerni magát a jogot, mennyibe kerül ez, vagy mit lehet vele pénzügyileg nyerni?
0: Fú, hát ugye ezt az UEFA dönti el, hogy ki kapja meg a rendezési jogot, és ugye itt mi a Sanzióval, az olasz, ugye a milánói Sanzióval versenyeztünk, hogy a jogot elnyerhessük. Most azt, hogy konkrétan...
2: Mondhatod
0: hogy
2: nyugodtan, ha nem tudsz valamit,
0: hogy,
2: nem ciki.
0: Hogy mi nekem megfelelni, azt nem tudom. Nyilván viszont ugye a régióban már elég régóta, 2018-ban volt Kijevben, előtte volt itt
2: Dézben. Oké, tehát megnyerünk egy BL döntőt, de nem tudjuk, nincs hivatalos UEFA tájékoztatás arról, hogy ezt ki, hogyan, milyen itinerek, pályázat alapján kapja meg. Hát egy milliárdokat érő sportrendezvényből nem tudjuk, hogy ez hogy nyeri meg valaki, ez nem transzparens, ez nem nyilvános.
0: Fogalmas, de tényleg erre a kérdésre nem tudom válaszolni, viszont ugye volt itt már Európa Liga döntő, Szuperkupa döntő,
2: Oké, nem kell most, értjük, tehát nem kell, mi nem a futballt akarjuk bántani, folyamatokat akarunk megérteni. Tehát van egy milliárdokat hozó sportrendezvény, van egy 20-30-40 milliárdot érő idegenforgalmi rendezvény BL döntő, amit néz sok százmillió ember, szponzorok kiemelt rendezvény. És a mai napig nem tiszta az, hogy egy város ezt hogy pályázik, hogy nyeri meg, és ez neki valójában mennyibe kerül?
0: Ez egy jó kérdés, mert én sincsen tudom a válaszokat.
2: Mindig is tudtam, hogy a futball azért egy olyan sport, hogy az öltözőben dől el sok minden, meg igazából a VIP klubokban.
0: Lehet, hogy a futball azért embereket van a főébi, nem engem.
2: Tök jó, hogy nem tudod, és nem az mennyibe kerül. Én tök örülök, hogy van, jöjjön sok turista, legyenek világrendezvények, tök menő, hogy ilyet csinálunk. Csak szeretném érteni, hogy dől el, mi a pályáztatásnak a lényege, mit kell ahhoz nekünk magyaroknak teljesíteni, hogy mi azt mondhassuk, hogy BL döntőt rendezünk, azon kívül ott ül a Csányi, és azt mondja az UEFA elnökének, hogy na gyere, ígyunk meg valamit. Az elmének hátrasztott, beszélnek valamiről. Valahogy.
0: Általában erre a kommentelők tudják a választ. Tehát kételítek meg, és biztosan pár nagyon kis választ fogtok kapni.
2: Tényleg?
0: Ami nyilván hülyeség lesz, de legalább lehet rajtuk jót szórakozni. Tehát.
2: De titeket ez nem érdekel, mint troll foci, mint szakmaiság? A gyerekek, azért egy olimpiát is tudjuk, hogy van 5 pályázó, megnézik a feltételeket, nyilván ott is vannak csúszópénzek, zsebbe, stb. De mégis nagyjából értjük a pályázási folyamatot. De tetszik csak azt, hogy Budapest. Tessék, eldőlt, ott van, csináljátok. Érted, és tök örülök, hogy van, de hogy?
0: Mi azt látjuk ebben az egészben, hogy érkezik ide két gigacsapat, tényleg így a világszemben rajtunk van, itt van a PSG, itt van az Arsenal, két olyan csapat, akiket abszolút nem szeretünk, nyugodtan lehet őket fikázni, tehát mi tök örülünk ennek az egésznek.
2: Most kicsit olyan vagy, mint egy régi kormányinfó, de nem érdekes. Én meg mint egy telexes újságíró, de nem...
0: Igen. Miből, hogyan, mennyiért?
2: Na mit tudom én, csak azt mondom, hogy figyelj, Balázs, van egy pályázás, 5 stadionból maradt 2, a 2-ből pedig az dönt, hogy nem tudom, idegenforgalmi, vagy itiner az, hogy az elmúlt 20 évben te nem rendezhettél, csak azok pályázhatnak, vagy van egy időbeli korlát, mit tudom én, van valami alapszabály, ami alapján tudunk mi dönteni arról, hogy miért mi. Van egy kiválasztási rendszer, van egy pályázási rendszer, hát nem tudom, ezek úgy érdekelnek engem, hogy akkor, hogy ez hogy dölt el, de akkor ez úgy dölt el, ahogy gondolom. Gyere, ígyunk valamit.
1: És utalok.
2: És itt van nálam, hogy tesz hosszat gyorsan. És a jó kapcsolatok. Igen, Hankó Balázs vagyok, tudok rá megmondani. Na jó van, ez egy, akkor tulajdonképpen visszatérve arra, azt tudjuk, hogy idegenforgalmi, én azt hallom, hogy 20-30 milliárdos bevétel. Azért az elképesztő.
0: Nem találtatok-e, hogy itt már 2 hete úgy fölmentek a hotelárak, hogy az apartman árak. Én csináltam is erről egy videót, hogy ilyen 2 napra körülbelül egy 8-9 millió forintokért adták ki. Viszont volt egy zseniális történet, mert volt egy Arsenal szurkoló, aki már szeptemberben lefoglalta ilyen minimális, ilyen tényleg pár euróért a szállását Budapesten, annyira bízott a csapatban, és ezt körülbelül egy ilyen 3 hete ki is tette, az X-re, ugye, és ott ugye már kiírta, hogy mennyire bízott a csapatban, viszont rajta hagyta a foglalási számot. Erre jött egy Tatarán hátfő szurkoló, és lemondta a szállását neki, úgyhogy tehát jó kis sztorik vannak itt.
1: Most foglalhat újra, ugye? 500 ezerért.
0: Hát ja. Körülbelül igen.
2: De ugye, erről beszéltünk mi is, hogy olyan hotelek, kétcsillagos hotelek 5-600 ezer forintért, oda bejön egy Arsenal szurkoló, az nem fogja elhinni, hogy mit kap 600 ezer forintért. Linoleumot, műanyagot a fürdőkádban, hideg vizet, igen, és poloskás ágyat. Nagyjából ilyen 20 ezeres szobárak mentek föl 5-600 ezerre per éjszaka.
0: Tehát egészen durva. Kíváncsi, aki eldöntötte azt, hogy a két tábort hogyan szeparálják el, hogy az egyik fele ott lesz kint az MTK pályánál, ahol ne tovább sörözzük, de később nem tudnak inni, másik fele meg a Városligetbe. Tehát, hogy a PSG-sek kint, az Arzenások bent a városba. Tehát, hogy ezt sem értem, hogy ezt ki döntötte el, de gondolom, itt az lehetett, hogy nem tudom, PSG szurkolókat nem igazán akartak beengedni a városba, mert úgyis be fognak jönni, úgyhogy tök mindegy.
3: Miért? Mert gyújtogatnak.
0: Na, igen, kocsikkal, nem tudom, garázsba rakjátok le, még garázsokba.
2: Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mit csinálnak az ultrák, mit csinálnak a PSG szurkolók, az egészen izgalmas lesz. Egyébként tippelni szerinted inkább párizsi győzelmet vártok?
0: Fú, hát én mindig az esélytelen csapatnak szurkolok, hogy itt a legtöbb gólt rúgó csapat találkozik a legkevesebb gólt kapó csapattal, és én azt mondom, hogy én egy nagyon-nagyon minimális 1-0-ás Arzenál győzelemre tökéletesen elégedett lennék.
3: Arzenál győzelem.
2: Igen. Itt valaki kérdezi, hogy Mbappénak készítsünk-e travikat, de akkor le van esve kicsit a vonatról.
1: Tehát
2: mióta nincs ott Raffaello, azóta nagyon megy a PSG, az ott a Neymar, a Messi, az Mbappé, az a nem értek el semmit, mert ezek már nincsenek, és közben címvédők
1: lettek. Hát egy milliárd eurót azért elszórtak játékosokra, ugye, meg fejlesztésre.
2: Ja, brutál, amit építettek.
1: Még egy kérdés, hogy miért van 6-kor a meccs? 9-kor szokott.
0: Ez most van először, amúgy, ugye mindig 9-kor szokott, ez nem tudom, ez egy családbarát időpont lehet, hogy nem tudom, mindenki érjen haza, hogy a világos valószínűleg kocsikat gyújtogatni, fogalmas, de szerintem így kell kb. Ezért.
2: Jó, valami, hát nem voltál túl konkrét, de jó, örülünk, hogy hívjuk. Én nem tudom, lehet, fogalmam, talán ezért. Egyébként nem gyújtogatnak, nem csinálnak semmit, nem jön 200 ezer, csak 100 ezer, de nagy dolog, hogy jön az arzenál. Jó, Levi, haszló, jó, örülünk, jó, hívunk még.
0: Nem fontos.
2: Igen, hát így én is tudok beszélni a fociról. Na jól van. Köszi, Levi, vigyázz magadra, jó szurkolást, akkor lehet, hogy hétfőn megcsörgetünk. Csáu. Zsül, hétfőn felhívunk téged. Én kértem a Julit, tehát én kértem, mondom, én nekem a focitról, hívd a trollfocisok, azok mindent tudnak.
3: Összeszedtük, hogy hol lesznek a szurkolói zónák, mennyit ér a csapat, igen, hogy kik jönnek, hogy az öreg focisták, hogy igen, akik egy nappal előtte játszanak, hogy kik lesznek azok. Hát gondoltam, ilyen közszolgálati típus, hogy belekérdezel ilyen dolgokba.
2: Ruf Bálint nem kérdez úgy, mint te. Titeket nem érdekel?
1: Nem
2: izgi. Nyilván nagyon sok pénzt kell ide-oda pakolni, nyilván tudom, hogy ezért ez pofára megy, ott van, kik vannak az UEFA-ba. Ne legyenek azért illúzióink, mind az UEFA, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát a korrupció meleg ágya. Itt aztán pofára, borítékba, szatyrokba dőlnek el eurómilliók. Nincsenek illúzióim, az egész futball így működik. Na de mégis érdekes egy pályázati rendszer. Egyszer csak itt van egy 30 milliárdot érő sportrendezvény, hogy az Istenbe kerül ide. Nem? És tök jó, hogy itt van, de hogy értsük már meg a folyamatot.
3: Ami tök érdekes, hogy például az olimpiai rendezési jogot, az sokkal transzparensebben így
2: transzparens. Hát ott igen, is már annyi vesztegetés, annyi volt rá, hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak korruptabb szervezet a világon nincsen. Talán az UEFA. Úgyhogy, na, hát azért ne legyenek illúzióink igazából. Olyan innás volt ma a trollfoci kicsit.
1: Igen,
2: jó,
1: igen. Nagyot vártunk, nagy durranás.
2: Igen. Nem jön a gyerekek, be. Jön a Levi itt, most aztán kifújja a szakmórát, dől az info, elmond minden, mindent tud, a Pali megfoghatatlan. Ja.
1: Hát van valamiben megfoghatatlan, de ez most igen, nem az volt.
2: Jó, most a taxis blokkád kapcsán hívjuk akkor taxis Józsit, aki a múltkor
3: jött. Megvan.
2: Meg. Hát eljöttem most erre az adásra, még rá kéne dobni, fejvük a Józsit. Józsi, aztán mi a helyzet a blokkáddal, te hogy vagy? Aztán sztrájkoltok-e itt most a hétvégén, vagy mi a helyzet? Igen, most már értem a focit, írja valaki. Na jó van, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk rögtön a gyerek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
7: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
7: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
15: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
17: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltöttem.
16: Miért nem vesz másikat?
17: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
16: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
18: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
19: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
20: Nagy visszatérés.
21: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
22: Május 29-én reggel 17:30-tól
21: saját pékségünk ropogós pékáruival,
22: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
21: A Liva Akád Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
4: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ.

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra vízzel töltik fel a dévaványai érvonulatokat. Nehézségek ellenére védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as csapata. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Látványos eredményeket hozott és újabb szakaszához érkezett a dévaványai érvonulatok rendkívüli vízpótlása a Körösladányi öntözőrendszerben. A hármas körösből átemelt friss víz már sikeresen elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát, ahol a szakemberek megkezdték a további mobil szivattyúk telepítését és üzembe helyezését, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Ezek a nagy teljesítményű berendezések biztosítják, hogy a tavaly már sikeresen megújított területek idén sem maradjanak szárazon. A projekt folytatásának köszönhetően a következő napokban a víz ismét elárasztja a dévaványai érvonulatokat, tartósan javítva a térség mikroklímáját és megőrizve a helyi vadvilág életterét. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRSE U20-as első osztályú röplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. A sikeres szezon hajrában az utánpótlás szakmai stábját a felnőtt csapat edzői és háttérszakemberei is erősítették, biztosítva a fiatalok folyamatos fejlődését. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: Reggel. Itt vagyunk, 3.9 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, időjárásunkkal mi a helyzet, Ferenc? Régen mondtál valamit, mondjál valami biztosat. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó, már a YouTube-unk megjavult, jó? Volt valami kis problematika, de megjavult. Úgyhogy, aki eddig küzdött, az most már ne küzdjön, mert hogy megvagyunk. Na, hova küldted, Juli?
2: Hova és mit és miért?
0: Hova küldted, mit és miért? A Viberbe küldted, jó, nem találtam egy pillanatot csak. Hogy valaki, egyrészt ezt ne felejtsük el, várjátok, hogy indul a Babóti Fesztivál, egy mondatra majd térjünk erre vissza, mert hogy itt közben nagy dolgok történnek. Tehát várjál, itt további szintet lépett a Babóti Fesztivál.
2: Azt majd hitétek, azért... hogy nincs több benne.
3: Van-e VIP passzunk? Az a kérdés.
0: Felhívjuk a trollfocit, hogy nyilatkozzon nekünk a Babóti Fesztiválról. Ugyanannyit fognak tudni mondani, mint a BL döntőről. nagyon jó volt Levi interjúra. Na de, mielőtt azért ebben belemenném, még van időnk, azt mondja, 9 után még lesz játék is. Azt küldte itt el, Juli, és azt nézem, hogy találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
0: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy no? tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek-e?
0: Magatokra ismertek-e? Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságod van, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
0: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán.
0: Most kezdek igazán rászokni. Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsúl nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van.
0: Az állandóan
2: az egy
0: van.
2: Folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
0: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
0: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
0: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek,
0: igen, vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát,
0: igen,
2: én ebben már öntől kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
0: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
0: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, aha, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
0: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
0: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
0: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Juli, nem. Igen.
0: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy,
2: persze,
0: tényleg?
2: Persze, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
0: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen,
0: és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
0: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
2: Könyvfűző tanfolyamra.
3: Tűzzománc készítés, igen, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
0: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondott tartalmakat gyártani. És reméled, hogy egy idő után felfut.
0: Podcast indítás, így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
0: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
2: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
0: A vörös fényterápiát viszem, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
3: Kriokamra?
0: Az is. Tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
3: Hidegvízterápia?
0: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
3: még nem.
0: Még nem. Dísznövények.
2: Az Júli. Vagy bocsánat, Anna.
0: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van?
0: Nem csinálom. De honnan de tudod ezt nem. Ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: Benne van a csoportban is, jó?
0: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
0: Dísznövény csoportban.
3: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
0: Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
3: Rózsaszín vagy fehér folyt.
0: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek rá.
2: Oké, hányat vettél, Juli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántányt, mert nem minden.
0: De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
0: De jó a felsorás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már benne
0: vörös
3: vagyok.
0: Fényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei, igen, szintén igen, szerintem igen, egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
0: Fölraktad még... az egészet.
2: Így van.
0: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy az majd is. Most megtanulok a pénzzel
2: így,
0: bánni.
2: Így van.
0: Pedig nem sikerült. Akkor... Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
0: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
0: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
0: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
0: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
0: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
0: Azt nem írja, hát az...
3: Frejus,
0: jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörös fény meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a BTL...
2: Ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
0: Nem, ez most, tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, hogy ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, de, hanem inkább
2: kicsi,
0: nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit és aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy egy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Főző tanfolyam.
0: Szerintem a főző tanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
0: Újra fiatal vagy, tudok én még drónozni. Nem csak a derek. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok, néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem hogy fényévekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már már megtanulni, sőt, már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be
3: barátom, ennyit kérek. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
0: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
0: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
0: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
0: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kérjél a külföldön, akkor...
0: Rájössz, hogy a Duolingo yes. az a Duolingóban 30 pontod, 40 kincsen, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
0: Na, szerintem ugye, nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
0: Tehát elkezdesz így otthon művelni igen. bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál, kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
3: ha
0: de ez ugyanakkor tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
0: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüvely igen. szárasság.
0: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, az soha nem késő.
4: Igen, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
0: Csinálod?
4: 1621 napos szériában.
2: Ne!
0: És megdicsérjük, hogy ez?
4: Angolul. Szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
0: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint ahogy itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
4: ott vagy. Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt, betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
2: De
4: nem, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
0: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy pizza
0: de ez is egy jó dolog, tehát otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdesz otthon.
3: Akkor már a komposztálás.
0: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főleg fárt egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: És 38?
0: 38, így van, Nikó, igen.
3: Madár megfigyelés?
0: Igen.
3: Az vajon mennyire gyakori?
4: Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Rá vagyok figyelve a batarak.
0: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem, és a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
0: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
0: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már áras csinálni, nem milyen kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
0: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. A szemlélése.
0: Én szeretem ezt az összeállítást.
2: A gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
0: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
0: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
0: De ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
0: Ja, van egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
0: Igen, befekszel kamionak alá itt. Ah,
2: ugye.
0: Igen.
4: Én két gyerekes családanya vagyok.
0: Takarjatok be. Igen. Na, jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan 9 óra, ha van közben közlekedésetek, küldjetek, jó? Igen. Írjatok, hogy mi van. Jó, jövünk mindjárt, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
4: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
7: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
0: Boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
14: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
13: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
15: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
17: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
18: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
19: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
20: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
21: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
22: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
20: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
24: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
25: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
26: Kézműveskednél megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés Megyei Népművészeti Egyesület táboraiban képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
27: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 6:30 saját végségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
28: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
29: Gyermeknap a Martfűi Showmakers Outletben.
30: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
29: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
30: Martfű Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
29: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
31: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
32: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
33: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
34: Carglass javít, Carglass cserél!
35: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
23: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak.
23: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A zöld energia előnyeivel ismerkedtek a vállalkozások Gyulán. Dallamokkal telik meg a belváros, újra utcazenész fesztivál Békés Csabán. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. A fenntarthatóság gazdasági vonatkozásairól rendezett szakmai konferenciát a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban számoltak be róla közösségi oldalukon. Az Interreg Románia-Magyarország program részét képező zöld energiaprojekt keretében megvalósult esemény célja az volt, hogy a kis- és középvállalkozások körében népszerűsítsék a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia használatát. A résztvevők részletesen megismerhették a fenntarthatósági szemlélet fontosságát a nagyvállalati beszállítói láncokban, valamint a Békés Csabai Smart Grid intelligens hálózatban és a helyi energiaközösségekben rejlő gazdasági lehetőségeket. A szervezők hangsúlyozták, hogy a hosszú távú siker érdekében már a fiatal generációk körében is elengedhetetlen a környezettudatos szemléletformálás. Mózsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A színes programon a legkülönfélébb stílusban alkotó zenészek és formációk mutatkoznak be, interaktív és vidám hangulatot teremtve a belvárosban. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel.
3: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 13 perccel. Időjárást kell mondanod, azt mondja a Zsül, hogy mondjál valami időjárást.
5: Időjárás.
4: Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
5: Azt mondtad, hogy ezt mondja.
4: Persze, várjál meg.
5: Mondjam időjárás.
4: Nem indul el, Zsül. Mutasd még egyszer, várjál, mutatjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörs

0: foglalkozni, de minket ez érdekel, úgyhogy ezért vannak ilyen témák, gyerekek. M0-ás M1 felé Nagy Dunahídtól teljesen beállva, 8 km, sárgák megint ilyenkor javítanak valamit, vicc társaság, írta valaki. Hát, ja.
1: M0-as, M1-es, M3-os.
0: Így van. Nem lehet mindig vízállás jelentés reagál Kisztából. Az előző. Vízállás jelentés? Aha. Szerintem a Kossuthon még néha megy, hogy hajóvonták.
2: Minden nap megy.
0: Minden nap megy?
2: Viccelsz, persze, 12 után.
1: Mi az a hajóvonták találkozása, Tilos?
2: Ahol nem vonták, ha találkozhatnak, nem.
0: Ez egy jó kérdés. Szerintem a hajóvonták, ezt tanultam kisgépvezetőin, de már nem emlékszem annyira. Amikor nagyon sekély a víz, akkor...
2: Nem férnek el egymás
0: mellett. Egy megy el, és akkor egy félre áll. Vagy
1: de, Juli, de attól Juli. Nem lesz kevésbé mély. Tehát, hogy de,
0: igen, nem kell kimenni a szélére.
2: Egy elfér középen, érted? De kettő,
1: szemben mennek egymásra,
2: kettő akkor már ki kéne menni. De Juli, nem. Nagyon...
1: Ez világos, értem.
2: De figyelj, csak nagyon érdekes, hogy a hajóvonták ugye nem találkozhatnak, de a hajó tolták, igen. És elgondolkozott rajta.
1: Nem, próbáltam összerakni a szót, hogy hajó van.
0: De egyszer már volt témánk, amit nem értett egy gyerekkorodban, az nagyon nagyot ment. Versek, minden olyan dolog. Songoku pizza. Amit nem tudtál gyerekkorban, és nem az anyádnál hallgatod a Kossuth Rádiót, és a hajóvonták találkozása az ugyanez. Hogy álltál gyerekként, és próbáltad a hajóvontákat elképzelni, és azt nem tudtad elképzelni, hogy mi az Istenben nem találkozhatnak. Hol nem találkozhatnak, miért nem találkozhatnak. Igen. Imádom az időjárás jelentéseket. Na gyerekek, akkor még egy Babóti hír így a végére, mert hogy a Babóti Fesztivál, hát ezen mi rajta tartjuk az ütőerén a kezünket, azért ez egy barokos túlzás, de hogy az van, hogy azt olvassuk most, hogy ugye Babótól lesz ez az általunk is nagyon érdekesnek tartott fesztivál, komolyabb a line-up, mint húszokban, tehát konkrétan a strandfesztiválnak nincs ilyen line-upja. Ugye onnan találtuk meg Babótot, hogy ők a Maldív-szigetekre keresnek embert, aki elmegy hozzájuk tanítani, akkor ők elviszik a Maldív-szigetekre. Mi van? Tehát ez egy elég fura ajánlat volt. Tanárokat kerestek.
1: Igen. Ez mikor volt? Ez innen indult?
0: Ez egy fél év. Innen indult. Aztán találkoztuk Babót polgármesterével, aztán kérdezik, hogy Babót rendezvényt csinál, és iszonyatos fesztivált rendeznek, ahol olyan előadók vannak, hogy tényleg nagyon durva. Tehát nem is tudjuk, hogy a fesztivál az hogy termeli ki. És most egy legfrissebb hír, hogy ugye egyszerre van talán a BL döntő, meg a fesztivál maga.
1: Babóti Fesztivál, igen.
0: Babóti Fesztivál.
1: Hát, és akkor...
0: És hogy fellép ugye az after party majd a Beethoven-i talán, ugye?
1: Vagy Travis Scott.
0: Vagy Travis Scott is fellép, de hogy a Beethoven-i fellép. De hogy neki Babótra kéne érnie.
1: Hát hogy érni
2: hát,
1: oda?
2: És hogy kettőt egyszerre.
0: Olvassuk, és ennek járunk akarunk utána járni, hogy igaz, hogy a Babóti polgár azt mondta, hogy semmi baj.
2: Ez nem lehet akadály.
0: Itt fölülsz egy helikopterre, tessék mondani? Elrepülsz Babótra, letudod a koncertet, és ha akarsz, akkor még vagy visszamész az afterra, vagy mész, ahova akarsz. Helikopterrel viszi a Babóti Fesztiválra a fellépőket.
1: De most ezen mit vagy annyira meglepődve? Ott, ahol a tanároknak Maldív-szigeteki utazást ajánlanak. Ott minimum kijár Beethoven-nak.
0: Hogy azt mondja, hogy figyelj, ugorjál föl Pestre egy helikopterre, gyere le Babótra, nem tudom hány kilométer üzemórában kell számolni, ugye, de meg gyorsan kiszámoljuk, majd visszarepül, ahova a Beethoven-i menni szeretne.
1: Babót könyvelőjének a telefonszámát. Most azonnal szeretném elkérni.
0: Mi történik Babóton? Kitolja a babótiakat.
1: Hát,
0: vagy a Bogár Madona, vagy a Beethoven-i, valakit helikopterrel szállít a Babóti Fesztiválra. Mi van?
1: Miféle pénzből dolgoznak ezek a srácok?
0: Láttunk már helikopterre menni esküvőre embereket, ugye? De értjük, tehát az sem volt túl szerencsés, igen. Lehet, hogy írja valaki, hogy ezek a helikopterek most olcsón bérelhetők. Jóval olcsóbban, mint amikor még hadrendben állítottak.
1: Nagyon jó kérdés, Babótom, mikorra lesz kész a metró?
0: De tényleg egyébként, gyerekek. Te nem lehet, hogy ő nyerte az ötöst?
1: De akkor elkültenéd Babótra?
0: Nem költöd a saját, tehát figyelj, itt valami van. Nincs egy ilyen kisközség, mikor egy helikopterrel szállítsa a sztárokat oda-vissza. Hagyjad már!
2: De lehet, hogy
0: mi
2: van
0: valami.
2: Miért ne lehetne a Polginak helikoptere? Na!
0: Hogy a Polginak van egy saját. Hát azért helikopter. Ez Magyarországon viszonylag ritka. Nem?
1: Kössük össze őket a sziget szervező irodába.
0: Hát szóljuk a sziget.
1: Hogy van itt egy tehetséges.
0: Igen. Ja, abszolút, de hogy ezért ez így érdekes, és ezen úgy fennakadtunk, mint hír, hogy ez nem volt jellemző azért a kisebb falvak meg városok fesztiválja, hogy helikopterrel szállítsák ezt a fellépőket. Na, de mindjárt megkérdezzük Gábor Babót polgárt, mert hogy itt van velünk Nyikos Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Hello!
0: Na most várj, akkor előbb vannak BL döntő afteron, utána mennek hozzád, vagy előbb nálad vannak, és te elviszed őket a BL döntő afterre, hogy odaérjenek?
3: Hát az az igazság, hogy Ádámnak több programja is van, de mivel nagyon várjuk, meg hát remélem, hogy ti is várjátok, ugyanis én ugye eljutottam hozzátok a Rádió 1-es karszalagokat, ami direkt nektek lett logóztatva.
2: Nagyon köszönjük,
0: de rendes vagy. És
3: figyeljetek, aranyszínű. Megsütettem a nyugdíjas klubbal a pogácsát, aranyporral beszórva, aranyozott tányérról lesz felszolgálva a vipbe.
0: Jó, jó, erre nekünk nagyon nagy szükség.
3: Már ilyenkor nem megy. Igen. Hát az aranyfánk már nem megy ilyenkor.
0: Kérdezik, hogy van-e lányod, vagy aki ezt házasodni lehet? Vagy van, tehát
3: ott... hát van, van két lányom, hát felteszem nekik azért a lécet, de igen, igen, tehát van, van.
0: Na és akkor most kijön, ki megy, vagy ki jön helikopterrel?
3: Hát, tessék?
0: Ki jön, vagy ki megy helikopterrel? Mi a sztori?
3: Hát most az a sztori, hogy ugye Ádám vagy visszamondta volna a koncertet, mert ő minden ugyan a BL döntőn is akar szerepelni. És hát megegyeztünk abban, hogy akkor csináltunk mi már ennél nagyobb dolgot is áprilisban, hogy mondjuk akkor tartsa meg a BL döntőn is a koncertet, meg nálunk is, és akkor fel fog ülni a gépre. A Well Hello-val le lett beszélve a menedzserükkel, a két menedzser egymással leboxolta, hogy úgy csinálták az egészet, hogy akkor fel lett cserélve a kettő koncert, és így 8:30 a sportpályán az Ádámnak a gépe leszáll, gyorsan bevezetik a backstage-be, megvendégeljük.
0: Mi van? Micsoda? Tehát itt Pesten fölülteted egy helikopterre, lemegy Babótra, leszáll a helikopterre a sportpályán, lenyomja a koncertet, és utána még elröpül oda, hova akar.
3: Hát attól, ahova akar, de vissza fog menni Budapestre.
0: Ja, mert jön, aha.
1: Visszafelé oda mész, ahova akarsz, drága barátom. Ki van fizetve?
0: Honnan van a helikopter? Te az bérled? Vagy ez saját?
3: Hát azt az meg lett beszélve, úgyhogy az ilyen közös kooperáció, úgyhogy megvan oldva. Nem saját, van akiknek saját van, nekünk még nincsen.
0: Tehát ez egy bérlő konstrukció akkor?
1: Vagy egy permetező gép?
0: Hát most látom a híreket, hogy azért sokan föld alattiznak inkább, tehát hogy azért ez akkor...
2: Olcsóbb.
0: Itt most felszabadult helikopterekről van szó? Mert látom, hogy most van, aki inkább föld alattival megy.
3: Hát van, akiknek el kell bújni, igen, lesznek olyanok.
0: Nem azon, hogy bujkál, csak hogy felszabadod a helikopter. Nos, mit jelent az, hogy ti áprilisban csináltatok egy nagyobbat? Közben megrendeztétek, húztok ott? Vagy ide hoztátok Elton John-t egy szál fehér zongorával? Vagy mi volt a nagyobb ennél?
3: Még egyszer, légy szíves.
0: Hát azt mondtad, hogy áprilisban is csináltunk már ennél nagyobbat.
3: Hát miért nem akkor voltak a választások?
0: Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy nem tudom. Azt tudjuk, akkor voltak a választások, de azt hittem, hogy mit tudom, én érted, nem tudom, tényleg.
3: Hát ennél azért mondom, mert ennél nagyobbat is alkottunk mi már, úgyhogy hát azért csak nyomon követitek az életemet.
1: És a szavazatszámlálók is helikopterrel is megisztek.
0: Igen, figyeljenek, Babotot nem tudják még, hogy a Tisza nyert, írja valaki. Na jó, és akkor és ő jön egyedül? Tehát akkor ez egy ilyen egyedüli helikopterezése lesz.
3: Hát annyi, hogy a menedzser is vele fog jönni, persze.
2: Tehát... Ingyen helikopter út, kipróbálod.
0: Azért, aki ismerős ez a sztori, csak a nevek tűnnek másnak.
1: És kik léptek
3: még? És nem hoznak magukkal puskát, és nem vadásznak szarvas a menet közben, igen.
0: Nagyon jó.
2: Na és hogy állunk? Kész a színpad? Kint vannak a sörpadok?
3: Hát sörpadokat azokat ma fogjuk kirakni, a színpad az készen van, hangtechnikát ma fogjuk próbálni, lesz 3 darab LED fal, egy 8 méter x 12-es és 2 darab 4 méter x 8 méteres kivetítő élőképnek. Jó kis buli lesz, úgy érzem.
0: Kérdezik, hogy a Forma 1-es díl az összejött? Jövőre van Forma 1 nálatok? Lesz? Állítólag Abu Dhabi kicsit vajudik, hogy megrendezze jövőre, hogy megcsináljátok Babóton?
3: Hát erről még nem tárgyaltunk, de így rajtatok keresztül szerintem bármi lehetséges.
0: Tetszik ez a történet. Fogalmam sincs, hogy mi történik Babodon, de egyre jobban tetszik. Úgy hát itt van a lánynap, hát ezt megnéztük. Hát igen, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás, Lotfi Beki, Karszokoma, Well Hello, Betófi, Jamina gyerekek. Hát itt mondom, olyan a lánynap, mint egy strandfesztiválon. Tehát, hogy ez egészen durva, hogy mit hoztok ti össze.
1: Milyen bekészítés lesz a VIP sátorban?
2: Aranypogi.
3: Hát az a meglepetés. Nem mondhatom már, mert akkor nem jöttök el. Vagy túl sokan jöttök.
0: Vagy túl sokan jöttünk, igen. Na jól van, figyelj, mi szeretjük ezt a sztorit. Azt hittük, hogy már a Maldív-szigetekkel meg a fesztivállal nem lehet fokozni, de most elolvastuk ezt, hogy helikopterrel szállítod a vendégeket. Ez egészen extra.
1: Tényleg, ha már itt adtunk, sikerült betölteni az állást? Megvan már, hogy kimegy a
3: Maldív-szigetekkel? Igen, megvan a hölgy. Megvan a hölgy, úgyhogy... Úgyhogy szeptembertől bizonyítésre tettjük. Uh-huh. Aztán, a Mészáros... És ha szerencséje lesz, akkor visszafele is jön.
0: A Mészáros csoport karácsonyi bulija a Babóti Fesztiválhoz képest egy egyszerű szabolcsi búcsú, azt tényleg. Igen. Állítólag nálatok lesz a Super Bowl 2027-ben? Kérdezi egy hallgató, ez igaz?
3: Még nem tudok róla.
2: De átveszünk azt is. Jó.
0: Jó, figyelj, nagyon jó. Nagyon szeretjük, Gábor, bármiből is csináljátok ezt meg, bárhogy ez az egész Babóti sztorit mi nagyon, nagyon kedveljük, úgyhogy nézzük még, hogy mi történik veletek. Jó, aztán meglátjuk a hétvégét, azért ezt nem ígérjük 100-ra, hazudta Balázs, de hogy tehát nem feltétlenül, azért ne számíts ránk nagyon, mert itt azért mindenki egy kicsit sűrűbe van.
3: Hát mi is sűrűbe vagyunk, de azért jó lenne, mert meg kellene beszélni, hogy a DJ Oti jövőre hogyan lép fel.
2: De nagy álmok vannak.
0: Hát, most már nem merek akkor összeget mondani, mert azt gondolom, hogy alámondok. Tehát, hogy...
3: van még mit fokoznunk, úgyhogy igen.
0: Igen, tehát van a fejemben egy összeg, most letesszük a telefont, azt megszorzom 4-jel, és elküldöm neked egy fehér papírra fölírva, jó?
3: Jó, köszönöm szépen, bármi fogom az apját.
2: Ja, erre azt kell volna mondani, ki van fizetve.
0: Ki van fizetve, szorozd meg 6-tal a gyökér, aztán azt küldek.
3: És azért annyi, hogy euróba fogod írni?
1: Hogy?
2: Jó.
0: Abszolút. Igen. Ahogy Feri mondta, olyan leszek, mint az étterme a BL döntő idején. 1 font, 1 forint.
2: Ennyi. Egybe váltjuk.
3: Egybe váltjuk, jó. Igen. Okay.
0: Na jól van. Oké, Gábor, jó fesztiválozást nektek akkor.
3: Próbáljátok megjönni, várunk benneteket, várjuk Ádámot, és aztán további szép napot. Köszönöm szépen.
0: Jól van. Ciao, ciao.
2: Szevasz.
0: Fogalmam nincs, mi történik Babóton, de tetszik. A tanárok Maldív-szigetekre, a babótiak egy 3 napos olyan fesztiválra, hogy fogalmam nincs, hogy ezt miből tervelik ki, a sztár fellépők helikopterrel a focipályán, mi van? Mi történik Babóton?
2: Állítólag Travis Scott, aki a Beethoven-val együtt fogja tartani a, hogy hívják ott, a BL döntős záróbulit,
0: igen?
2: Jelentkezett, hogy ő is lemenne.
0: Ja, mina után állítok egy fél órát, meg ott még zenél, egy óra után valamikor a nagy színpadon.
1: Nézem,
0: én bírom ezt a sztorit, nem látok rá.
1: Babóti ásványkincs.
0: Igen, sóderbánya, írják nekem, mi történik. Ja, Istenem, van még egy játékosunk gyorsan? Gábor, szia, jó reggel, te játszol velünk.
4: Sziasztok, jó reggel, csáosztok.
0: Ciao, ciao. Mutatjuk a dalrészletet, jó? Hogy mit kell kitalálnod? Már mondhatod is, ha megvan. Na, felbúgott a fűrész. Mi ez a dal szerinted? Vagy mi volt, mit hallottunk? Nagyon sokszor megy nálunk, szakállasan.
2: Egy nagyon nagy
4: figura. Egy láncfűrészek van a kezébe, igen. Egy pillanat.
0: Mi a láncfűrész,
2: az nem a feladvány része.
4: Egy pillanat, a Teddy Sims,
0: csak elküldte valaki, vagy valahogy csak megérkezett, valami volt, mindegy, nekem valami segítséget csak meg, pillanat, még most a zenét hallgatom, pillanat. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
5: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros láncfűrész.
2: Ücsi!
1: Ez jó.
2: Na?
4: Szuper, jó, nagyon örülök, nagyon hasznos lesz ez.
1: Van fáj?
4: Hát sövénynyíróra pályáztam volna, de így lehet, hogy még könnyebb lesz így, mert akkor lehet kivágom tarra.
1: És akkor
2: megvadoldva.
0: Jó van. Használd egészséggel, küldjük neked, köszi a játékot.
4: Ebben, köszönöm.
0: Hello. Ciao.
2: Hát, ha becseréli a Stihl. Jó, igen. Fejek, rendesek, hát adnak egy ízét sövénynyírót.
0: Ja, mert hogy most láncfűrész.
2: Így van.
0: Igen. Láncfűrész komolyabb, tehát persze, azért az egy menő.
1: Hát, hogy éppen mire van szükséged.
0: Egyébként igen, éppen attól függ, hogy mi
1: figyelj,
0: kell.
1: Én azt mondom, hogy a plázs és a sziget után egy babótot.
0: Babótot be kéne verni jövőre?
2: Az a csúcs.
1: Az.
0: Ott kell a baj.
1: Ott egy szűk elitklub.
0: Egy szűk elitklub a babóttal. Babóttal befejezzük. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival mindjárt.
6: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
15: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
14: Ébredjen!
15: Doktor úr, ez mit jelent?
14: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
15: Honnan tudja?
14: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
16: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104 Rádió

0: 104 Rádió Egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
5: Mert ez a kocsi megint nem indul.
4: Pedig már az Isten pénzét ráköltötte. Miért nem vesz másikat?
5: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
4: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
6: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-ig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió Egyen, minden

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Csabai diák képviseli Magyarországot a szakmák világbajnokságán. Negyedszázados jubilómot ünnepelt a hétpróbás néptánciskola, kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Rangos elismerésben részesült Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium általános ápoló szakos tanulója, aki kiváló teljesítményével kivívta a jogot, hogy Magyarországot képviselje a World Skills versenyen. A szakmák olimpiájaként is emlegetett nemzetközi megmérettetést szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legjobb fiatal szakemberei gyűlnek össze. Nóra egy rendkívül intenzív, 4 napon át tartó, komoly szakmai és gyakorlati kihívásokat tartogató versenyprogramban bizonyíthatja majd felkészültségét az egészségügyi ápolás kategóriában. A Békés Csabai Oktatási Intézmény és a város vezetése is büszke a fiatal tehetségre, akinek nemzetközi szereplése a hazai szakképzés magas színvonalát is hűen tükrözi, írták közösségi oldalukon. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepelte 25 éves fennállását a hétpróbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget, bemutatva az egész éves munkagyümölcsét. Az iskola vezetősége háláját fejezte ki a negyedszázados közös munkáért, és kiemelte a hagyományőrzés fontosságát a fiatal generációk életében. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
3: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Békés Csabán 25 fokot mérhetünk, majd a változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 30 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz, sőt éjszakánként sem hűl majd 15 fok alá a levegő. A nyárias idővel azonban felerősödhetnek az allergiások tünetei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk 9 óra után 39 perccel. Decibelen azt mondom, hogy 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc van, de bonyolítom. Sokkal.
1: Na, nem kell.
2: Számoljatok.
0: Igen. És mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Ugye megállt egy, nem is tudom mi ez, nem ringlispír, hanem egy ilyen pörgő.
1: Hát egykarú forgó, valami vásári szórakoztató termék.
0: Igen, alapjából olyan rosszul néz neki, és
1: legalábbis bizonytalan.
0: Bizonytalan, igen. Ember legyen a talpán, aki erre felmerülni. És ugye megtörtént, ami általában ilyenkor megtörténik, hogy legtetején megállt, fejjel lefelé lógtak valamelyik vidéki városban, szerencsétlenek egy jó 20 percet, amíg nem mentették ki őket. És arról beszéltünk, hogy kinek milyen irracionális félelme van, ami még nem történt meg vele, de valamiért fél tőle, hogy ez egyszer megfog. És nem is arról volt szó, hogy most féltem a gyerekemet, vagy féltem, hogy elveszítem a munkámat, nem erre gondolok, hanem egy konkrét olyan félelem, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miből jön, de valamiért ott van a fejedben, és ugye, mint valaki írt, hogyha valamikor iszom a csapból nyilvános helyen, attól félek, hogy hátulról beleverik a fejem a mosdóba. Milyen érdekes dolog, nem? És soha nem történt meg. Nagyon jó dolgokat küldtek a hallgatók, és a BL-ről is beszélgettünk, mert a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt 2026-ban. Mi nem értünk a focihoz, de nagyon izgat bennünket ez a rendezvény, és kicsit átbeszéltük a legfrissebb dolgokat, amit tudunk, vagy amit tudható a BL döntőről.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
1: Figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
1: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 ezer Arzenál szurkoló.
2: Elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem. Sem a PSG, sem az Arzenál. A
0: szurkolói szempontból?
2: Igen.
1: És ki az, aki az?
2: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok fog égni az éttermet, mint a tábort.
1: Jó, ide jó, köszönjük, zárunk.
0: Ide tényleg megérkezik még 150 ezer Arzenál szurkoló és 150 ezer PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 000 turista erre a két napba.
2: Hát a PSG vagy központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy
0: ők szeretik egymást, az angolok és a franciák?
4: Nem, gyűlölik egymást. Régi barátság az övék. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra nyert a PSG.
0: A PSG megnyert,
4: így van. Betettem nektek egy
0: kis
4: videót. Örömükbe földulták kicsit
1: Münchent.
4: Mert nyertek, de ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál szurkolók.
0: Normál, igen, mert érkeznek azért normál. Aha. Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Hát, igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe? És hivatalosan, hát ezek hogy BL döntő legyen.
4: Ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Lehet, hogy hány ember kell megvesztegetni, hogy rendezhessé BL döntőt?
4: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg. Ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Sose tudjuk meg, hogy mennyibe került. Mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg, mint a Super Bowl. Tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, desztinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog menő, nem?
2: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
1: Akkor visszafordul volna.
2: Tehát, hogyha bajban vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki.
0: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmira ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyetek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
2: Én értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
1: Taxival.
2: Én értem.
0: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
2: A két sávon.
0: Valahol. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Nagyon, én nagyon kíváncsi.
1: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap. hogy a Városligeten
0: most rendezvények az engedel.
1: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
2: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
1: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
0: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
1: Hogy da...
0: Welcome. Na.
2: Egyetlen egy hely van már.
0: Welcome.
2: Csak.
0: Még vajudom.
1: Még kérjenek szemben.
0: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
2: Kicsit rá. Délután
0: körbe telefonálok. Nem lesz semmi, kimegyek. Fia. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
2: Tudod, ott közöttem, ez a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
0: Kivennék és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
2: PSG, az valami spanyol?
1: Pirosba és kékben ne ölt.
0: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe jelenek meg.
1: Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
0: Úgy agyon vernek, azt hiszi PSG szurkolója. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
2: Csúszd a parkét.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
2: Be. Igen.
0: Hova?
2: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Tehát van, igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: A júni csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Mert ez figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
0: Ne. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
0: Helikopter rám.
1: Ott kijön a kis csótányok.
4: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülött.
2: Azt mondja, nem, halám az lépzés.
0: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
1: Anya!
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
0: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
2: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. Igen, de az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyósülésen ülök, oké, a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen,
1: a
0: igen,
1: legnagy
0: igen,
1: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
1: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
1: most
0: szeretem.
1: Most is itt van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, gyerekek. Holnap péntek.
1: Holnap
0: péntek. Nekem az a négy nap, ez teljes zavar. Tehát most akkor nem péntek van, mert csütörtök van.
1: Azzal rendbe tudnánk hozni, hogyha holnap se jönnénk. Tehát hétfén nem voltunk meg.
0: Az egy keretes ügy lenne.
1: Egy keretes szerkezet, de bejövünk, itt vagyunk.
2: Indulj el egy órával korábban.
0: Hova?
2: Be.
1: Minek?
0: Ja, minek? Ja, azt hittem a példöntőre.
2: Holnap már kezdődik szerintem az Őrültek háza.
0: Ja, hogy holnap már Őrültek háza van? De ma még azért közlekedhető a város, nem?
2: Ma már lesz
1: már lezárás.
0: Igen?
1: Aha.
0: Ma már indul a rakendról.
1: Azt ne kérdezz, hogy hol, már fogalmam nincs.
0: Erekek, zárjanak! El kell menekülni hétvégére. Jó, rendezzünk példöntőt. Szerintem ez iszonyatosan menő. Jól van, akkor jövünk holnap 6 után. Jó, mindenki, élje túl még ezt az egy délután, aztán
1: Juliska,
0: holnap itt vagyunk.
1: Magadra. Óvatosan. Tudod, ez egy veszélyes csütörtök. Bármi lehet.
2: Jól van.
0: Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
3: Boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Van. Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
8: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér.
17: Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jó tetted helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazma adással 68 000 forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban háromszor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
18: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
19: Pénteken Meringer,
18: Magna Cum Laude,
19: Pink Junior,
18: DJ Szatmári,
19: DJ Pégi.
18: Szombaton Solveig,
19: Bialex és a Slap,
18: Wachowski Live,
19: Wilcox,
18: Stephanie,
19: Newick,
18: D-Session,
19: Vidán Park, vendéglátás, családi programok.
18: Igazi fesztivál hangulat.
19: Jegyek már a Kultix oldalán.
18: Ne maradj le, Fűztér Fesztivál.
19: Legyen egy élménnyel több.
20: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
21: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békés vármegye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
20: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 17:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akád Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
22: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja Gigabit Nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.
23: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
24: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
23: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok. Hello, jó munkát Magyarország! Együtt eltöltjük ezt a csütörtököt is. Itt kopogtatnak az ajtón az igazi mai slágerek. Tessék kitárni, tessék beengedni őket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nyár hangulat, vidámság, hát legyenek jók a zenék, ha már napsütés van mindenhol, ugye? A hidegfront miatt fellélegezhetünk egy kicsit, nem lesz ma kánikula, 24-25 fok lesz országosan a csúcs, és holnap is pontosan ugyanilyen idő várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ezt az igazi mai sláger pedig

0: a rádió egy, csak igazi mai sláger megy. A csütörtök az egy kis péntek, úgyhogy itt jó kedv lesz, jó hangulat végig munkaidőben. Készülök az Ázizámmal, hozok Szemfeldet is a következő fél órában, és az aktuális Ray Dalton siker sem maradhat ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikus, egy állatzene Martin Garrix-től, az Animals. Anno ezzel robbant be a köztudatba. Azóta is sikert sikerre halmoz, és szombaton csak nekünk zenél itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show guest mixében. Martin Garrix!

0: dalait a műsoromba. Szerintem sikerült ismét sokaknak jó élményeket, emlékeket nyújtani. És mennyi buliba juttatunk be még idén embereket. Na jöjjön Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, Now on Radio 1.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Említettem percekkel ezelőtt, hogy sok-sok bulit intéz még idén a Rádió 1. Na hát a következő percekben Balázsék jövő heti játéka után kiderül az is, hogy mi lesz a következő parti, ahová jegyeket lehet majd nyerni a Rádió 1-től. Én Györke Attila vagyok, aki aztán az újabb zenei órát indítja. Mindjárt jön a Wonderful Life.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
8: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
12: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a célom az, hogy ezekkel a zenékkel igazi nyárhangulat legyen munkaidőben. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Pár nap múlva egyébként hivatalosan is elstartol a nyár. Szeretjük nagyon, a nyárnak van egy szuper képessége, megváltoztatja az embereket, ugye? Mert az, aki télen este 6 órakor már pizsomában volt, az nyáron 9-kor simán mondja azt, hogy üljünk még ki valahova. Az idei nyár is a Rádió 1-en lesz jó hangulatú.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az előbb említettem, hogy a nyár megváltoztatja az embereket, és Balex azt írta, Attis, te most rólam beszéltél, télen este 7 órakor már simán a takaró rajtam és pizzát rendelek, nyáron viszont este 9-kor indul csak az élet, fröccs party a haverokkal. Balex, hát akkor mutatom neked, jó? Csak így jelezném, hogy idén nyáron melyik zene fog szólni minden szórakozó helyen, Balatonparti büfében és a külföldi nyaralásokon is. Ez az aktuális kedvencünk, BB Rexától és a Faithless-től, New Religion.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camerad dalát hozom, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander Der PHEV. Az élet nagyszerű.
15: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a kellemes nyárias időben is. Hát üdv mindenkinek a 22-23 fokokban a napsütésben. Nincs ma kánikula, de az UV-sugárzással számolniuk kell azoknak, akik a napon dolgoznak. Felhő ma nem nagyon lesz, úgyhogy sok folyadék, fényvédőkrém, árnyék. Jó? 24-25 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és

0: Megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak és kizárólag a Rádió 1. Imádom a Balázsékat, imádlak téged is, a Balázsék indítják el a napomat, úgyhogy csak és kizárólag a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is Láger megy, és a Daily Mixre összeválogattuk a legnagyobb Rádió 1-es kedvenceket. Rögtön a nyár dalával indítunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi ma is sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
10: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104 Rádió 1-et. Figyelje Oszit, hívja a 0630 221 29

0: 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
2: Május 29-én reggel 17:30
1: saját pékségünk ropogós pékáruival,
2: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
1: A Lila Akát Supermarketben, a Kazinci utca 10-ben.
3: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek hamarosan.
5: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Szakmai konferencián vitatták meg a fenntarthatóság gazdasági előnyeit a Békés vármegyei kis- és középvállalkozások Gyulán, számolt be az iparkamara. A szakemberek a jövő generációk zöld szemléletformálását is kiemelték. Múzsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepelte 25 éves fennállását a hétpróbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
6: Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket. A Daily Mix elindult a mikrofonnál, mostantól Oszlácsoszi Norbert. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Folytatjuk a Daily Mix-et Taylor Swift igazi mai slágerével. Maradjanak velünk!

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek, 2 perccel járunk fél egy után, már is megyünk tovább, ajánlok figyelmükbe egy kiállítást a Munkácsi Mihály Múzeumban, továbbra is látható az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, na ehhez kapcsolódik majd pénteken és szombaton egy különleges tárlatvezetés, amelyben dr. Ősi Attila, paleontológus, tanszékvezető, egyetemi tanár várja önöket. Kellemes időtöltést kívánok a programhoz, most pedig folytatjuk a Daily Mix-et. Itt van Avicii és a Hey Brother.

ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. A 104 Rádió 1-en igazi mai sláger követ igazi mai slágert.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, egy mai viradást ajánlok a figyelmükbe, amely délután 2-kor indul, és este 6-ig tart itt Békés Csabán a területi vérellátó intézetben. Várják önöket a Gyulai úton, ha tehetik, menjenek el minél többen, és segítsenek másokon. Most pedig folytatjuk a Daily Mixet Kashmir igazi mai slágerével itt a Bye Ride. Maradjanak velünk!

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosságok. Következő órában is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután töröknek. A Daily Mixet hallották ma is velem Oszival. Mindjárt indítok egy újabb órát. Az infók után jön az Azizám. Perc és egy sírön énekel, aztán természetesen ajánlok még figyelmükbe további programokat is, maradjanak a legjobbakkal. Szép napot, kellemes délutánt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
4: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltötte.
3: Miért nem vesz másikat?
4: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
3: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
5: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
6: Megnyit Békés Csaba a legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 6:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akád Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
7: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Carpet tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Carpet tisztítás, Digbuild Kft.
8: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
12: Péteken Meringer,
11: Magna Cum Laude,
12: P. Junior,
11: DJ Szatmári,
12: DJ Pégi.
11: Szombaton Solvave,
12: Violex és a Slap,
11: Vasovsky Live,
12: Wilcox,
11: Stephanie,
12: Newick,
11: D-Session,
12: Vidán Park, vendéglátás, családi programok.
11: Igazi fesztivál hangulat.
12: Jegyek már a Kultix oldalán.
11: Ne maradj le! Fűztér Fesztivál.
12: Legyen egy élménnyel több.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most.
1: Rádió 1.
13: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. 6 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes délután önöknek. Egy pénteki megemlékezést ajánlok a figyelmükbe a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából. Békés Csabán a Németh Lajos utcai hősi temetőbe várják önöket 10 órától a rendezvényen. Megemlékező beszédet mond Vida András, az emlékműnél műsort adnak a Lencsési Általános Iskola diákjai. Várják önöket. Most pedig folytatjuk Martin Garrix igazi mai slágerével itt a Butterflies a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában, 2:30, nagyon kellemes délután önöknek. 31-én vasárnap délután 2-től gyereknapi programokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt a Békés megyei könyvtárban. Kellemes időtöltést, hozzá részletek a könyvtárban, most pedig Kygo és MyRepublic közösével megyünk tovább itt a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. 104 Rádió Egy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
1: I thought that I've been hurt before.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek, köszönöm a figyelmet, már a búcsúzom, Sam Feld igazi mai slágerével itt a Hurt Like Mine. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben jövök a Daily Mix-el. További szép napot, minden jó!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri várat, a Tihanyi apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104 Rádió 1-et. Figyelje Oszit, hívja

0: 104 Rádió Egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
2: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
5: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
6: Megnyit Békéscsaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 17:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben. Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
7: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
8: Rádió
7: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

nyitó eseménye lett, és ezek a napok már tényleg mondhatni a nyár előszobája. Nézegettem a Facebookot, az Instát, megjelentek a napszemüveges posztok, a teraszos, grillezős fotók, meg azok az emberek is, akik

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és most a nyári partik nagy slágerét indítom. Mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa, aki szegény annó kapta az ívet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divat márkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Fate lesz el.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Louis és a Get Lucky, ezzel indul az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104 Rádió 1-et. Figyelje Oszit, hívja a 0630 221 29

0: 104 Rádió Egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
2: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhivathatja a Juhos fotólaborjában, ahol két nap alatt elkészítik. A készképeket az önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán, a Csaba Centerben, Békésen, a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
3: www.juhosfoto.hu
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 5:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát Supermarketben a Kazinci utca 10-ben.
8: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
9: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
10: Köszönjük!
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
13: Rádió
12: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Megint csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Oliver vagyok. Azért hívlak, mert nagyon jó a műsor, éjjel-nappal benneteket hallgatlak. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Tell

Rádió 1, csak igaz, ma is láger megy. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. Ennek az új Taylor Swift-dalnak a címe Opal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó zenék, nyár hangulat, 2026-ban is mi leszünk a legbulisabb rádió nyáron. Napsütés 26-27 fok, pont mint ma, ez lesz majd holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen!

0: rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy, öt után a Live Mixben ráadásul Juhász Gerivel és a Loving Arms-szal, addig még a következő zene jóra az enyém, és a Fade of Ophelia-val indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
7: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek hamarosan.
16: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
17: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A kész fényképek átvehetők üzleteinkben vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján. www.jóosfotó.hu.
18: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plasma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: Jelmez játszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. A Békés Csabai Szent Györgyi Albert Technikum ápolószakos diákja Szelei Nóra utazhat a World Skills világversenyre Shanghaiba, adta hírül az intézmény. A rangos őszi megmérettetésre a technikum komoly szakmai támogatással készíti fel a magyar indulót. Folytatódik a dévaványai érvonulatok ökológiai vízpótlása. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a hármas körösből átemelt víz elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRS-e U20-as első osztályú úröplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, remélem jó a hangulat. Valaki még dolgozik, de valaki már autóban ül, megindult a délutáni csúcs. Hát jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 20-as 311-111, és egy kis vasárnapi hangulat, egy kis

0: Ez a Rádió 1.
1: Olyan sok rádióhallgatót hallok, hogy miért hallgat titeket. És gondoltam, elmondom, mert imádom a Rádió 1-et, ezért hallgatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4:05-kor közlekedési infók. Tomi szerint több autó ütközött az M1-esen Szárligetnél, Tatabánya felé haladva a 47-es kilométernél. Simi szintén az M1-esen látott balesetet, csak a másik oldalon a főváros felé, Herceghalomnál a 29-es kilométernél, az átterel sávban. Ott most áll a forgalom, úgyhogy aki éppen haladgat Herceghalom felé, az már most készüljön idegekkel. Halló!
1: Jó napot kérlek, érdeklően érzelni, csak hogy tud-e valaki valamit arról, hogy a Bécs úton, 10-es úton kifele milyen probléma van, mert 3-4 órája állunk szinte.
0: Budapesten áll a Bécsi út.
1: Bécsi út, Pilisvörösvár irányában.
0: Drága hallgatók, jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen. Kitartást!
1: Köszönöm szépen!
0: A Rádió 1 forró drótja 20-as 311 111, ide jöhetnek az üzenetek, autós barátaimnak pedig ezt a dalt küldöm a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az infók után például Lady Gagától.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Ha több fronton kell helytállnod,
19: le kell adni a prezentációt.
18: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
14: Mert ez a kocsi megint nem indul.
4: Pedig már az Isten pénzét ráköltöttem. Miért nem vesz másikat?
14: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
4: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
3: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
11: Gyermeknap a Martfűi Show
20: Homemakers Outletben.
21: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
20: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
21: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
20: Homemakers Outlet, a cipő outlet.
22: Alkalmasíts Békés Csabán. Most duplán megéri. Ha most adod életedben először a plazmát, nem csak segítesz, hanem akár balatoni nyaralást is nyerhetsz. Azok az új plazmaadók, akik májusban teljesítik első plazmaadásukat, és május-júniusban legalább 8 alkalommal adnak plazmát, egy két főre szóló félpanziós balatoni pihenést nyerhetnek. Az utalványt te kapod, az időpontot te választod. Plazmacenter Békés Csaba. Segíts másokon, és nyaralj te is!
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó zenék.

Itt a Rádió Egyen közlekedési információk, megtudtuk, hogy miért áll a 10-es főút. A 10-es főút folyamatosan áll a sok barom miatt. Árpád híd, ürömi körforgalom, 1 óra 5 perc, írta Hayley. Azért fogalmazd át, hogy szép legyen, hozzátettem. Most már mindegy, ez így elment, viszont mindkettő irányban lassú, hogy áll a forgalom a 10-es főúton, ez is fontos info. Béla szólt, hogy Budapesten a gyors forgalmi a város irányába elesett, baleset miatt, Maki pedig azt írta, torlódik az M0-ás gyálnál, az M3-as felé haladva. Jöhetnek az infók, SMS-en, telefonon, Viberen, a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, kitartást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
12: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
14: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79.000 forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
15: Nagy visszatérés. kézműveskednél, megtanulnál nemezelni, faragni, mézes kalácsozni, hímezni, és még sorolhatnánk a népi kismesterségeket. Szállj időt magadra, vágj bele! A Békés megyei Népművészeti Egyesület táboraiban képzésein kiváló hangulat, jó közösség, felkészült oktatók várnak rád. Részletek a www.bmne.hu honlapon.
16: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 6:30 saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát szupermarketben, a Kazinci utca 10-ben.
17: Kedves hallgatóink, egy találós kérdés következik. Mi az? Egy nap, amikor minden a gyerekekről szól, sokat ugrálhatnak és egyfolytában játszhatnak. A helyes válasz a Csaba Center gyereknapi légvárparádé. 11 különböző ugrálóvár és egy csomó ingyenes program lesz május 30-án szombaton a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
18: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Szakmai konferencián vitatták meg a fenntarthatóság gazdasági előnyeit a Békés vármegyei kis- és középvállalkozások Gyulán, számolt be az iparkamara. A szakemberek a jövő generációk zöld szemléletformálását is kiemelték. Múzsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepelte 25 éves fennállását a hétpróbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
20: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szexi, laza és könnyed lesz ez a következő egy óra. A Loving Arms-nak hála. Hello Andris!
21: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy kicsit gondolkodtam, hogy mit hagyták ki ebből a mondatból. Hát a nyárias, tehát nyárias.
20: Tényleg, de jó, hogy itt vagy. De tényleg, isteni az idő, a zenék is isteniek lesznek. Nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
21: Így igaz, az élet csodaszép, wonderful life, ahhoz egy Purple Disco Machine is tartja. Úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó kedven, jó zenék. Kellemes nyári hangulatban, itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix, ma a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött egy nagyon fontos közlekedési információ. Nem fogtok neki örülni, 9 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében. Bármi olyan információtok van, ami hasznos, ami fontos a többi autósnak, küldjétek 0620 311 111. Mindenkinek jó utat! És tényleg nagyon szexik a zenék ma délután, mi lesz a következő?
1: Hát egy szuper jó dal, egy tulajdonképpen ugye nyárias dalokat készültem, mert ugye ilyen csodálatos délutánban. Szeretem az olyan zenéket, ami tele van hangszerrel, és többek között zongorával, nagyon szeretem a zongora hangját. És van egy M-Key remix, ami mostanában nagyon nagy sláger lett már, mint ez a feldolgozás, ez a Midnight, The Hanging Tree, úgyhogy ezzel fogunk itt tovább robogni a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben. Úgyhogy hangerőt fel, aki dugóban ül, annak kitartás, hallgassatok jó zenét, jó hangulatot, mert ugye Juhász Gerivel ezt garantáljuk nektek ma délutánra itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.
1: At the turntables now. Loving arms.

0: A Kygo újította fel, a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 live mixben, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy üzenet jó, messziről érkezett. Sziasztok, 500 kilométer óta jövünk 7 motorral, jelenleg a montenegrói hegyek között kanyargunk rátok, ez a mix a nap fénypontja. Köszi srácok, ezt Csabitól kaptuk. Csabi, nagyon szépen köszönjük, és Csabi még egy videót is küldött nekünk, hát nagyon komoly, nagy motorozásban vannak.
1: Én is szoktam motorozni, úgyhogy Csabi, ezt te érteni fogod, széles utat.
0: És vigyázz magadra, és kösz, hogy minket hallgatok, üdv nektek ott Montenegróban. Megyünk tovább.
1: Megyünk tovább Kesmirral, aki hát többek között elég gyakran jár Magyarországra. Idén nem tudom, nem vagyok ebben képben, úgyhogy emiatt elnézést. Idén nem tudom, hogy jön-e, de hogyha jön, akkor majd erről beszélgetni fogunk. Úgyhogy Kesmirtól megyünk tovább a Wild Ride-dal, itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.
1: At the turntables now. Loving Arm.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Loving Arms volt mellettem a házigazda ma délután itt a Rádió 1 Live Mixben. Andri is zseni volt ez a mai, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor lassan neked is jó hétvégét kívánok.
1: Hát köszönöm, Geri, bár hát tényleg egyébként is mindenkinek annyira jó, hogy ennyire rövid volt ez a hét, hogy én még egyébként meg azt hiszem, hogy ilyen szerdánál járok, hogy ilyen kett szerda van fejben.
0: Mindenkinek szerdai feelingje van, pedig úgyhogy, már csütörtök van, hál'
1: Istennek. Igen, csütörtök van, holnap pedig péntek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, többek között mindenki. Úgyhogy lehet menni szabadba, lehet menni strandolni, meg lehet menni bulikázni.
0: Bizonyán meg, hát ne felejtjétek, szombaton BL döntő a fővárosban, Budapesten, a Puskásban, mi pedig utána afterezünk a World Is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így igaz, Geri, ettől szebben én sem tudtam volna mondani.
0: Zseni volt.
1: Köszönöm
0: nem
1: szépen.
0: Ez az egész mai veled, Geri, Andris, nagyon közé.
1: Geri, te vagy a zseni.
0: Nem, én neked köszönhetően vagyok. Zseni.
1: Nem, Geri, nekem meg te hozod meg hozzád, vagy te emeled a szintet, úgyhogy én hozzád akarok felnőni.
0: Ez egy csapatmunka, Andris, adj egy pacsit, szombaton találkozunk, ciao. Jön mindjárt Hypaton és az Out My Head. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. A számunk 06-23-111-111. Hallgassatok sok Loving Arms zenét!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: Micsoda aroma?
17: Olyan, mint Olaszországban.
16: Ez az igazi kávé.
18: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
19: Shell. Go well.
20: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
21: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
22: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
24: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
26: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
29: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
30: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élmény dús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
31: A legjobb képeit otthonról kényelmesen online előhívhatja a Juhos fotólaborjában, ahol 2 nap alatt elkészítik. A készképeket az Önhöz legközelebb eső üzletükben, Békés Csabán a Csaba Centerben, Békésen a Kossuth utca 1 szám alatt átvehetik, vagy elküldik.
32: www.juhosfoto.hu.
33: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja. Május 29-én reggel 17:30-tól saját pékségünk ropogós pékáruival, friss húsokkal és zöldségekkel várunk. A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
2: Reklámot hallottak.
34: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
35: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. A Békés Csabai Szent Györgyi Albert Technikum ápoló szakos diákja Szelei Nóra utazhat a World Skills világversenyre Shanghaiba, adta hírül az intézmény. A rangos őszi megmérettetésre a technikum komoly szakmai támogatással készíti fel a magyar indulót. Folytatódik a dévaványai érvonulatok ökológiai vízpótlása. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a 3-as körösből átemelt víz elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRS-e U20-as első osztályú úröplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: És most!
37: Rádió 1!
36: Indul a
34: Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Szokás szerint várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket egészen este 8-ig. A mai első telefonáló Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj közös dalát kéri. Szia!
1: Hello, szia, Peti vagyok, és szeretném küldeni a barátaimnak Budaörsre. Éppen a spanommal vagyunk itt a garázsába, csinálgatjuk a kis Hondáját, és hát, hogy jobban menjen a munka.
0: Hát ettől a zenétől újult erővel fog menni, én ebben biztos vagyok. Ami a hangzását illeti, kicsit 2010-es évek, sőt, kicsit olyan, mint Hathaway és a What Is Love, főleg ez,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: 9-es kilométernél. A forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, viszont szerencsére oszlik a több kilométeres dugó az M1-es autópályán Herceghalom térségében Budapest felé, ahol nemrég szintén baleset történt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És egy nagyon új, egy nagyon dögös, egy nagyon nyári slágerrel folytatjuk Alex Kenji-vel és a Bambolével. Ki kéri?
1: Marianna vagyok.
0: Marianna, is ki kapja, akinek küldjük?
1: Egy kolléganőmnek, aki a két gyerekét neveli egyedül, és ma van a születésnapja. Kívánok neki sok boldogságot és erőt a...

0: mert egy isteni idő lesz holnap is nagyon sok napsütéssel és maximum 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Balázs, parancsolj!
2: A Rédaltomnak a számát szeretném.
0: Az újat, a legfrissebbet?
2: Igen, igen, a legeslegújabbat.
0: Nagyon jó választás, Blood Runin a címe. Kinek menjen?
2: Az én kedves kislányomnak.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
2: Hanna, és nagyon szeretem.
0: Na akkor Hanna, figyelj, ez hamarosan neked szól. És közben a további kéréseket is várom. A telefonszámunk 0620 3111111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
4: Darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészel dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
3: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersop kártyával, csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít. One.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Küldje be képeit éjjel-nappal kényelmesen otthonról, irodájából, vagy akár utazás közben a Jóos Fotó online képkidolgozó laborjába. A kész fényképek átvehetők üzleteinkben, vagy postai úton és futárszolgálattal. Részletek a Jóos Fotó honlapján. www.jóosfotó.hu.
14: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Június 12 és 13 között ismét Fűztér Fesztivál.
16: Péteken Meringer,
15: Magna Cum Laude,
16: P. Junior,
15: DJ Szatmári,
16: DJ Pégi.
15: Szombaton Solveig,
16: Violex és a Slap,
15: Wachowski Live,
16: Wilcox,
15: Stephanie,
16: New Week,
15: D-Session,
16: Vidán Park, vendéglátás, családi programok,
15: igazi fesztivál hangulat.
16: Jegyek már a Kultix oldalán.
15: Ne maradj le, Fűztér Fesztivál.
16: Legyen egy élménnyel több.

Rossi Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World Is Mine Radio Show.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, valamelyik nap ment nálad egy új Taylor Swift szám. Azt kérem Anna Marinak, és üzenem, hogy mindjárt otthon vagyok, puszíja Oti. Hello, az Opelite-ot kérem Taylor Swift-től, mert túlórázunk, menjen minden call centeres kolléganőnek Nyíregyházára, ezt pedig Zsófitól kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Gabi vagyok, mondnak küldeném a pálomnak. Azt üzenném neki, hogy kitartást a munkába, mert éppen pincérkedik a hotelban. Igazából ennyi.
0: Oké, kösz, hogy hívtál. Ennek a dalnak az az egyik legfontosabb üzenete, hogy tanulni kell a rossz kapcsolatokból. Ez is segít nekünk megtalálni a boldogságot. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Ez az Opelite.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Andi SMS-t küldött nekünk, Sopronban dolgozik egy hamburgerezőben, a Sugar Daddy-t kéri a kollégájának, Árpinak, aki ma születésnapos. Vivi a barátnőjének kíván ezzel a dallal jó munkát Debrecenbe, az edzőterembe, 7-kor kezdődik majd a közös spinning órájuk. Valakit bekapcsolok adásba is. Halló!
1: Szia, Viki vagyok. Küldeném a férjemnek, Lassinak, fiamnak, Alexnak és lányomnak, Lilinek.
0: Hát akkor az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál két fellépője, Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok!
1: Köszi, szia!

0: És nagyon kevés a duma itt a Rádió egy Kívánság műsorban. Halló?
1: Kornélnak hívnak, és egy Sheeran számát szeretném kérni.
0: Kornél, akkor jön is neked mindjárt az Azizám. És figyelem, jövő héten játék is lesz nálam itt a Rádió egy Kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Micsoda aroma!
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja Gigabit Nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek IP-ekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
15: Megnyit Békés Csaba legújabb élelmiszerboltja.
16: Május 29-én reggel 5:30-tól
15: saját pékségünk ropogós pékárújval,
16: friss húsokkal és zöldségekkel várunk.
15: A Lila Akát szupermarketben a Kazinci utca 10-ben.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Szakmai konferencián vitatták meg a fenntarthatóság gazdasági előnyeit a Békés vármegyei kis- és középvállalkozások Gyulán, számolt be az iparkamara. A szakemberek a jövő generációk zöld szemléletformálását is kiemelték. Mózsika szó tölti meg Békés Csaba forgalmasabb sétáló utcáit a hétvégéig tartó utcazenész fesztiválon. A látogatók szavazatai alapján a rendezvény végén ünnepélyesen kihirdetik az év legnépszerűbb utcazenészét, közölték a szervezők. Nagyszabású évzáró műsorral ünnepeltek 25 éves fennállását a hétpróbás néptánciskola, számolt be róla a behír.hu. A jubileumi rendezvényen az intézmény növendékei változatos és látványos néptánc bemutatókkal szórakoztatták a közönséget. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek dalt küldeni, vagy valakinek üzenni, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Sanyai, Püspök Adányból!
0: Sanyikám, hello! Végre megint mosolyog a hangod, hogy van a fogad?
1: Köszönöm szépen, Gyógyú!
0: Hál' Istennek, ezt örömmel hallom. Te vagy az egyik leghűségesebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk Püspök Ladányban, ahol ugye néhány hete indult el a Rádió 1. Mi az ottani frekvenciánk?
1: 98.
0: Így is van. Milyen zenét kérünk? Ki jöjjön?
1: Lady Gaga. Megengedt egy pár szót, Geri. Van egy meglepetés versem a Rádió 1-nek.
0: Egy meglepetés versed nekünk,
1: igen,
0: a Rádió 1-nek?
1: Igen.
0: Úristen, halljuk.
1: Püspök Ladányban szól a zene, olyan szép, hogy táncolok vele. Szól a zene, és én táncolok, miközben Rádió 1-et hallgatok. 91.8 Rádió 1 a neve. Hallgassátok, emberek, és olyan szép a zene.
0: Sanyikám! Ha lesz egy verses kötetet, kérek egy példány dedikálva. De tényleg.
1: Megbeszéltük.
0: Nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy el is teszem ezt a megszólalást a World is My Radio Show versek mappába. Lady Gagát kértél, úgyhogy jön a Dead Dance DJ Dark Remixben itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy hallottam a hangodat. Jó pihenést!
1: Neked is!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi. Hogy vagy, mi újság?
1: Á, nagyon jó. Még nem pihentem ki a bulit, de nagyon jó volt.
0: Mert hogy te is ott voltál a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ugye azt hiszem pont tegnap előtt meséltél erről adásban. Hát mi sem vagyunk még túl rajta.
1: Megértem. Egyéb egyszer van.
0: Így van. Mit szeretnél kérni?
1: Vegán Lili új számát, a Hírmét.
0: Jaj, de jó. Ez egy isteni dal, és hát Lili biztosan játszani fogja 9 óra után is majd élőben a World is Mine Radio Show-ban. Lilit látod a bulin vasárnap?
1: Jó, hogy ne. Hát oda akkorára jöttem föl.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt. Olyan élmény volt, hogy hihetetlen. Nagyon jó volt. És ott ismerkedtem meg barátokkal, vagy barátnőkkel. És akkor van egy barátnőm Pesten, és van két macskája, meg két kutyája, képzel el.
0: Mármint akivel megismerkedtél a születésnapi fesztiválunkon?
1: Igen, igen.
0: De jó!
1: Ahol aludtam, igen.
0: Neked is van macskád. Érdekes, hogy az ilyen emberek általában megtalálják egymást. Kinek menjen ez az új Regán Lili dal?
1: Hát akkor Áginak, meg akkor van a másik lány, a Krisztina, neki is.
0: Most tehát zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en. Jön ugyanis a háromszoros év DJ-je győztes, Regán Lili és a Hilmi.

0: Ezért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszuk az igazi

0: rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robinak van egy fontos közlekedés információja a budapesti autósok számára. Parancsolj!
1: Súlyos baleset történt a Magyaródi út és a Miskolci út kereszteződésében, 3 autó karambolozott.
0: Ó, te jó ég, köszi a helyzetjelentést! Mit szeretnél hallani?
1: Kámrádtól kérek egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
1: A családomnak, Barbara, Hanna és Dalma.
0: Szól is akkor nektek mindjárt Kámrád és a Be Mine. Be Mine. És közben a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Zsuzsi vagyok. Éppen hazafelé tartok a kisfiammal Esztergomból Ökrömről.
0: Jaj, de jó! Jót fülöttetek?
1: Nagyon, nagyon szuper volt.
0: Hamar megjött a strandidő idén.
1: Na, na!
0: És holnap is lehet majd fürödni, 28 fok lesz szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Na és akkor Zsuzsi, mit küldjünk a kisfiadnak?
1: Hát egy Tiestót.
0: Jön is akkor nektek a Lélo Tiestótól itt a Rádió 1-en, szuper nyarat kívánok!
1: Szép napot!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. I'll be

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül csörög a telefon. Halló, halló!
1: Barbie vagyok, és részről szeretnék egy számot kérni a férjemnek.
0: Szia Barbie, és milyen alkalomból?
1: Hát, csak úgy. Itt ő mellettem, megyünk hazafele.
0: És ahogy hallom a hangodon, minden rendben. Where is my husband? Hol van a férjem? Ré, akkor most nektek énekel itt a Rádió Egyen. Kösz, hogy minket hallgattok. Jó utat!
1: Köszi!

0: Megy, átadom a stúdiót a Disco Sheetnek, aztán pedig jövök vissza, 9-től egy csomó vadonatúj zenét fogunk nektek bemutatni Regál Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa jövő héten a 104 Rádió 1-et.

0: 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. A Békés Csabai Szent Györgyi Albert Technikum ápolószakos diákja Szelei Nóra utazhat a World Skills világversenyre Shanghajba, adta hírül az intézmény. A rangos őszi megmérettetésre a technikum komoly szakmai támogatással készíti fel a magyar indulót. Folytatódik a dévaványai érvonulatok ökológiai vízpótlása. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a hármas körösből átemelt víz elérte a Póhalmi 2-es öntözőcsatornát. Több edzőváltáson és szervezési nehézségen túllépve védte meg bajnoki címét a BRS-e U20-as első osztályú röplabda csapata, mutat rá honlapján a klub. Kiemelték, hogy a korosztályos aranyéremnél is fontosabb számukra, hogy tehetségeket neveljenek a felnőtt élvonalba. Visszatér hétvégére a kánikula, Békésben 30 fok várható. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco Show! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, indul a Diszkósít Rádió Show. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
8: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes, szép estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy 100%-os vagyok, de nem,

0: vagyok.
1: És kérem szépen, ma este lesz egy premierünk Rosalie és Björk új dalának, DJ Junior remixe, valamint játszom a diszkos itt szorít és az új dalunkat, úgyhogy vágjunk is bele Katóval és Johnnal, a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádió.

0: Rádió egy csak igaz, mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkosít közönség találkozó, avagy diszkosít pizza kóstoló.
1: Ezt kérdezték tőlem, hogy most 3-tól vagy 4-től van?
0: 3-tól van, de mi 4-től játszunk 7-ig, 1-1-1 óra.
1: Oké, okay, de ott leszünk 3-tól.
0: Előtte kóstolás. Közönség, nem előtte közönséggel találkozunk.
1: Na, akkor most figyeljetek, jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Csanádok, Emilek, Ágostok, Bodok, Karák, Karádok és Wilhelminák. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Vargandi, Romhányi Áron és Zsidró Tamás. Isten éltes az ünnepelteket!
0: Tehát ez a most vasárnap egyikünknek sem olyan lesz, mint az átlagos mondhatni fellépések, hogy odarohanunk és elmegyünk, tehát semmi hatni, itt most barátkozni fogunk. Egymással is?
1: Mondjuk
2: meg a többiekkel is. Én mondanám így, hogy rátok fél. És most megyünk tovább a diszkosít rádiósóban, itt a rádióban. Én Maggio Dero és a Loco Contigo DJ Juniorban.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én vagyok az igen az utóbbi borzasztó hangom, és így fogok négy fellépést csinálni a hétvégén. Az első egy dupla privát pénteken, így aztán a péntekiről nincs mit mondanom. Május

0: Biztos, hogy nem ma volt. Péntekenként ennek köszönhetően nagyon-nagyon sok olyan zenét fogok játszani a fővárosi rezidenciában, egy jótékonysági rendezvényen, amit annak idején a Bad Beach nyitóján, előtte pedig egy privát bulin zenélek. Szombaton megint csak játszok majd ugyebár a budapesti rezidenciámon, és megyek oda bobozni, ahol azt hiszem múlt héten Józsi kezdte a bob szezont.
1: Akkor lesz Peti áll a ház előtt, meg House of Pain Jamboree-n?
0: Igen.
2: Most viszont nem ilyenekkel megyünk tovább, hanem egy új DJ Juniorra, ez a Day by Day itt a Rádió 1-en, az Esti Show-ban. Ez a diszkosi.

0: Tűnöl diszkosít a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel és velem DJ Juniorral. És tényleg jó tessék bevésni, most vasárnap Pátyon diszkosít pizza kóstolás. Az első 150 vendég kaptunk ajándékba egy szelet diszkosít pizzát, és hát ugye mondhatni, celeb simogató is lesz, tehát lehet jönni már egészen korán. Mi ott leszünk 3-tól este 7-ig.
1: Engem lehet simogatni mindig, bizonyos keretek között, amit az asszony enged meg. Egyébként csak baj van belőle. Jut eszembe, egyébként jön a Claudia. Csak hogy mondom.
0: Hogy magára vett a celeb simogatót, mit celeb? Én is elhozom a kedvesemet, kérdeded el meg.
1: Nem magamra vettem, hanem engem szoktak simogatni az emberek, és inkább szólok, hogy
0: magyarán Bárány család, ott lesz a Junior család is, ott lesz, hogyha minden igaz. No. A Hanvai család ott lesz?
2: Nekem az összes barátom jön.
0: Jó. Oké, ez ilyen diplomatikus válasz volt egyébként.
2: A családom nagyon nagy, nagyon sok van és nagyon sok barátom, ja, mindenki jön.
0: Ja, értem.
1: Jó kis buli lesz akkor.
0: Viszont most megyünk tovább a vadonatúj diszkosiddal, amelyet a Rádió Egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon mutattuk be klippel együtt. Hamarosan jön a megjelenés és a videoklip is, most viszont játszom itt a Rádió Egyen. Ez a Sorry.
3: Lo siento, ich bin traurig, solo spiacente, perdóname.

0: Rádió egy csak igazú, ma is Lágrám egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attila és velem, Hanvai PG-vel, megint csak a vasárnapra visszatérve kérdeztetek család, így meg úgy, amúgy ugye már nekem egy mondhatni sokkal szélesebb családom van, mint másoknak, és a barátaimra hagyatkozom ebben a körben elsődlegesen, de közben eszembe jutott, hogy édesanyám is fog jönni, és ezt mindenféleképpen ezt szerettem volna mondani.
1: Hát akkor nagyon családi vállalkozás lesz.
2: Akkor miről beszélsz, hogy nem családi?
0: Hát családi baráti.
2: Baráti.
1: Figyelj, én csak annyit fogok mondani mindig a mikrofonban, használni. Ne zabálj! Egyéb! Óvatosban, tudod, finoman.
2: Ne, én nem akarja mindenkit elűzni, ez fontos.
1: Nem, csak ne
0: zabálj. Ezért kellemes vasárnap délután.
2: Soha többet nem vettünk
0: pályára.
1: Egyébként én 3-kor biztos, hogy eszem pizzát, 4-kor már nem biztos, 5-kor biztos, hogy nem. Hát ez slankosság.
2: Hol lefekszel, vagy mi van?
1: Hülye.
2: Én még lehet, hogy iszok is, mert lesznek ilyen színes italok.
0: Igen,
2: viszont menjünk tovább, most egy ilyen triumvirátussal, nagyon vegyes a társaság. Van benne egy amerikai, van benne egy izlandi, és van benne egy spanyol. A spanyol Rosa

komoly zene, van benne punk zene, van benne rock zene, van benne szimfonikus zene, és ilyen hard dance is. Na, ebből csináltam egy egészen érdekes DJ Junior remixet, úgyhogy premier itt a Diszkosit Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

0: Kicsi voltam, holnap este egy privát rendezvényen kezdek, aztán jövök a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fogok játszani. Nagyon-nagyon sok Bad Beach-es kedvencet, mert hát ugyebár ezen a napon 2004-ben nyílt annak idején a Bad Beach. Ez egy jótékonysági rendezvény lesz egyébként a fővárosi rezidenciámban. Szombaton megyek bobozni, ott kezdek, és onnan megyek vissza majd, illetve jövök vissza a fővárosra, megint csak a fővárosi rezidenciámon fogok pörgetni. És ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkósít, közönség találkozó, pizza kóstoló, az első 150 vendég kap egy ajándékszelet, diszkósít pizzát, szóval tessék megérkezni vasárnap, már 15 órára pátra, szavasszok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, van egy-két új remix, az hamarosan kikerül a DJ Junior videó csatornára, a YouTube-ra, és egyébként hivatalos lett a csatorna, nem csak mondom, képzeljétek el, kaptam egy ilyen jelet mellé, úgyhogy hát annyira hivatalos.
0: De most,
1: már, hogy, most már mondhatom, hogy hivatalos DJ Junior, eredeti való remix. Úgyhogy igen, Hun meg Han. Na, meg azt akartam még mondani, hogy szombaton Dánszent Miklós, ott leszek a főtéren, 22:30-tól a BL döntő után, bulizunk együtt, és én lehet, hogy jövök vissza egyébként Budapestre, mert itt lesz ez a nagyon híres rapper csávó, akinek most nem hirdetem a nevét, de mindegy, lehet, hogy arra még elmegyek, ez egy BL after party, megnézem, hogy hajnali egykor kezd, és egyébként vasárnap ott vagyok a srácokkal, ugye a diszkosi pizza kóstolón. A Montini Experience dalával búcsúzom, az Azt of Sin My House is Your House, ezt játszottam egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválon és a nagy színpadon, meg utána a retro részen is, a klasszik szettem alatt. DJ Junior voltam, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. Hey.

0: Galili. World is Mine Radio
1: Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől totál élőben, 3 teljes órán keresztül. Imádni fogjátok a zenét, és imádni fogjátok a DJ-inket. Mellettem mostantól a kékhajú lány, 3-szoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Hú, de jó találkozni újra a Rádió 1 születésnapi fesztivál után.
2: Ne is mondd, és már csütörtök van, elképesztő, holnap viszont péntek. Jövök a live mixbe, és a holnapi nap nagyon fontos nekem, ugyanis holnap fog megjelenni a Heal Me videoklippel együtt YouTube-on, úgyhogy nagyon izgi.
1: Yes, úgyhogy lesz miről sztorizni a következő 2 órában. Nézhetitek is Lilit mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. SMS és Viber számunk 0623 111 111. Jöhetnek a kérdések, induljunk el!
2: Érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, azért ezzel szeretnék kezdeni, ugyanis bekövetett a Rádió 1 születésnapja után Cyril, nagyon meglepődtem. Tetszett neki a szettem, ez egy nagyon nagy boldogság nekem, úgyhogy ezzel kezdem a mai órát itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mind Radio Show.

0: Lemezjátszóknál háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és tökéletes hangminőségben. Hát nagyjából minden üzenet ugyanarról szól egyelőre. Sziasztok, hello Lili, a kezdésről lemaradtam, de itt vagyok, és nagyon várom a Hilmi videóklipjét, imádom ezt a dalt, gratulálok, és nagyon tetszik a hajad. Puszi, Donna Gabi, a kamionos csaj, mert hogy rövidebb a haj.
1: Köszönöm szépen, ő mindig ír nekünk, igen, levágattam a hajamat rövidebbre, nagyon élem most ezt, és köszönöm a rengeteg üzenetet és a kommentet, hogy ez mennyire jó, meg hogy ez jobb, mint volt, nagyon cukik vagytok, és igen, hát elképesztően várom a holnapi napot, ugyanis holnap érkezik YouTube-ra és a többi platformra is a Hilmi, viszont YouTube-on meg lehet majd nézni holnap már a videóklipet. Ahogy említettem, egy olyan arcom látható a videóklipben, amit még soha sehol sem mutattam meg, úgyhogy alig várom már, hogy ezt láthassátok.
0: Sziasztok, Lili és Geri, nagyon várom Lili

0: szól, hogy mindannyian átéltük már, hogy milyen az, amikor összetörünk, amikor mélyen vagyunk, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk túl valamin egy csalódáson, és ez a dal nagyon sokat segített nekem, ezek a sorok vannak benne, ezek az érzések, és ezzel a dallal szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonlóan éreznek, hogy esetleg egy ilyen erőt adjon ez a dal, úgyhogy a videoklip is tükrözi ezt a fajta lelki világot, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt az arcomat még soha sehol sem mutattam meg.
1: Úgyhogy szerintem tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sokan fogtok magatokra ismerni ebben a dalban és ennek a dalnak a mondani valójában. Menjünk bele!
0: Érkezzen tehát a legújabb saját dalom, aminek én írtam a dallamát, a dalszövegét, és tényleg szívem, lelkem benne van. Holnap tehát érkezik YouTube-ra videóklippel ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Hypaton és az Out My Head csütörtök este a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen, nagyon sokan írtok SMS-ben, Viber-en, a Facebookon, sőt még a TikTokon is. Lili, nagyon jó voltál a Budapest Parkban, üzeni Nita.
1: Köszönöm szépen, hát ti is nagyon jók voltatok, mert olyan elképesztő közönség volt, és annyira éreztem a szeretetet és az energiát, hogy bárcsak visszaröppelhetnék oda bármikor.
0: Tényleg fantasztikus buli volt, még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt az idei 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sziasztok, szerintem Lili az eddigi legjobb saját dalod a Heal Me, csak így tovább üdvözlet nektek Norbi.
1: Köszönöm szépen. Lehet, hogy igaz, hogy a váratlan vagy a nem betervezett dolgokból születnek tényleg a legjobb dalok. Sokan mondják ezt, és a Heal Me is abszolút így született meg, hogy nem is terveztem kiadni. Tulajdonképpen idézőjelben úgymond magamnak írtam ezt a dalt, úgyhogy nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik.
0: Melyik nyári bulit várod a legjobban? Ez Gina kérdezi Viberem.
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hála Isten nagyon-nagyon sok helyen találkozhatok a hallgatókkal. Közel 30 fellépéseim lesznek egy hónapban. Júniusban még elmegyek egy rövidebb pihenőre, viszont utána belecsapunk tényleg ezerrel, úgyhogy nehéz lenne egyet kiemelni, de minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Szia Lili, képzeld, május 25-én lent voltam a szülővárosodban, Pécs városában is, nagyon-nagyon gyönyörű. Szeretlek, imádlak, régi rajongót Roland Kelenföldről.
1: Wow, hát Pécs az tényleg nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy írtál, és örülök, hogy tetszett.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Lendülünk tovább, ugye Lilinek ilyenkor csütörtökönként mindig 2 órája van a lemezjátszók mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most egy picit irányt váltunk. Egy olyan dal érkezik, ami teljesen más stílusában, mint az előzőek. Szerintem nagyon-nagyon kis, misztikus és különleges. Ez a Madre Vida itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: szokás szerint Regál Lili a csütörtök este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A TikTok oldalunkról egy üzenet: Lili csinálja a zenét, Gömbi megvárja otthon a dinnyét, üzeni Zotya.
1: Igen, és épp említettem a TikTok live-ban, hogy akkora napozásokban volt, mikor én eljöttem, kicsit megirigyeltem, mondtam neki, persze te csak feküdj itt az ágy közepén, napozgass, majd én megyek és intézek mindent.
0: Rendesen az ágy kellős közepén élvezi a napsugarakat?
1: Abszolút, hát imádja.
0: Édesem. Ha már állatok, Gerikém, gratulálok Süsükéhez, Kakucson, ma is sütött a nap, nyomjátok, ez DJ Ramit üzenete volt, aki ugye DJ Pure Beatnek nagy cimborája volt, és már guest mixe a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon szépen köszönöm, Süsükém is nagyon köszöni, otthon vár egy tündér kiskutya, és minden rendben van vele.
1: Imádom, annyira cuki, én meg akarom fogdosni ezt a kutyát.
0: Én nagyon várom a találkozást, Lilinek mindig küldök egy csomó képet, úgyhogy hát Süsüvel óriásiban vagyok, a legjobb dolog, ami történhetett velem. Mi lesz tisztől, Lili?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, tartsatok velünk, csak pár perc szünet érkezik.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: Galili. World is Mine Radio
1: Show starts now. Este 10 van, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen, ha minőségi zenékre vágytok, akkor jó helyre kapcsoltatok, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen, hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
1: Holnap délután 4 Hilmi videoklip premier.
2: Pontosan, már alig várom a holnapot, nem biztos, hogy sokat fogok aludni ma éjjel. Olyan lesz a videoklip, egy olyan arcomat láthatjátok majd, amit még korábban soha sehol.
1: Ha kérdeznétek Lilitől, megtehetitek 0620 311 111. Jöjjön a második kör!
2: Kezdjük is el egy nagyon vidám dallal, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
0: A lemezjátszók mögött!

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

Crime Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: egyszerre vadonatúj, Kato és a Turn the Lights Off, ez DJ Dark remixe volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Imádom nézni, hallgatni a TikTok élőidet, Lili, ahogy csevegsz a kommentelőkkel. Köszönöm az ottani válaszodat, Szoboszló, Kamiontali, Ottali, nagyon várom, puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszönöm szépen, amúgy rengetegen voltunk a TikTokon, nagyon köszi, hogy ennyien ott is velem voltatok, és tök jót dumáltunk.
0: Sziasztok, épp egy koncertről tartunk hazafelé, de természetesen a kocsiban a World is Mine Radio Show-t hallgatjuk. Sajnos idén nem tudtunk menni a Rádió 1-es szülinapra, de majd legközelebb. Sokszor ölelünk és puszilunk titeket. Geri nagyon aranyos süsű, imádjuk a róla készült fotókat. Csilla a Dorina anyukája.
1: Ó, tényleg, hát ők mindig írnak nekünk, már hiányoztak, és hát jövőre akkor találkozunk, várunk titeket szeretettel.
0: Így van, köszönjük az üzenetet, és süsűnek otthon átadom az üzenetet. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nem megy a YouTube, miért? Ezt többen írjátok, többen kérdezitek. Mi sem tudjuk, technikai probléma van,

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

Ez Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: A Go Home egy tökéletes rádiós sláger az olasz triótól 2026-ban. A World is Mine Radio Show-t halljátok a rádió egyen mellettem, Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hogyha valaki nem hallgatott volna minket egész este, vagy csak most kapcsolódott volna be, Lili nagyon-nagyon várja a holnapot, hiszen a holnap egy újabb fontos mérföldkő lesz a karrieredben.
1: Igen, ez igaz, ugyanis holnap érkezik a legújabb saját dalom a Heal Me videóklippel együtt YouTube-ra 4 órakor. A videóklip is nagyon különleges számomra, ugyanis ahogy említettem, egy olyan arcomat fogom megmutatni, amit korábban sehol sem láthattatok, illetve a dal is nagyon különleges számomra, teljesen más stílusban és érzésekben is, mint a korábbiak.
0: Úgyhogy holnap 16:00-tól figyeljétek majd a videóklip premiért. Megyünk közben tovább, 06-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Loco, loco! Tudjuk, hogy mindenki meg van őrülve ezért a dalért. Lili, szerinted ennek a zenének mi a titka?
1: Szerintem egyrészt nagyon fülbemászó, másrészt ugye nem olyan, mint a megszokott dalok, hiszen nem tipikusan mainstream dal, és elképesztő, hogy mégis ekkora sikert arat. Én emlékszem, hogy amikor lejátszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, mindenki felsikított, annyira megörültek neki az emberek, ugyanis ezt játszottam. Én nekem is egy óriási kedvencem.
0: Úgyhogy menjünk most tovább ezzel, mehet a hangerő felfelé.
1: Így van, úgyhogy akkor pörgessük is, érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Liliát a lemezjátszók mögött az elmúlt 2 órában. Mi volt ez a zene itt most a legvégén?
1: Ez Asiától a Blame on Me, én nagyon-nagyon szeretem, egy igazán különleges dal, ugye teljesen más az első és a második dropja, nem tudom megudni.
0: Mind a 2 mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációban is holnaptól 1 teljes héten keresztül. Sok fellépés van hétvégén?
1: Igazából innentől kezdve nagyon szépen és durván belecsapunk a nyári hajtásba, amit én már nagyon vártam. Most még lesz egy rövidebb pihenőm, viszont júliusban, illetve júniusban is sok buliban, de július-augusztus az tényleg durva lesz. Minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen.
0: Szuper, Lili, nagyon köszi ezt a ma estét, szuper volt, találkozunk a Rádió 1 Live Mixben holnap délután 5-től.
1: Köszönöm szépen, egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok, addig is sziasztok!
0: És maradjatok, jön Joel Junior!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
4: A

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Gary, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Showban Nagy AJ, mit teszünk rá erre?
1: Van még 4 óránk, és a tempón is egy kicsit emelünk, érkezik Taylor Swift szuperdala, ez a Fate of Ophelia, Chainsmokers remixében pörgetjük tovább itt a Verizmán Radio Showban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Ennyi időnk jutott mára, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és holnap ilyenkor Martin Garrix egy órás exkluzív mixe szól majd a World is Mine Radio Show-ba, mert hogy pontban éjfélkor indul ez a mix. Őt hozom most a folytatásban, ez a Butterflies, itt lesz Ray Dalton, az aktuális kedvence Bibi Rexa, és az a New Religion, ami elkezdte a menetelését a top 50-es listánkon is. Hogy hanyadik ezen a hétvégén? Ez szombaton 10 és dél között kiderül. Tehát holnap a World is Mine Radio

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a klub hangulatért, pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszakai és hajnalban is, és péntekig tart Balázsék újabb izgalmas, szellemes, kacagtató játéka, az elfűrészelt dalok. Na, hogyha ebből a dalból felcsendül egy részlet, segítek, hogy mit kell megírni SMS-ben. Alex Kenji, Bambolé!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu, a Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

bajaidban. Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, ha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt meg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két helyen a gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. Let's get down to business.